legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: tartják.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Entrée.
2: Köszönjük.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Ma derült napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pirisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a sütő Tömix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt írták. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyai öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 20. óta a Kastélyai öbölben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma derült napos időre számíthatunk, a térségben felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt, 3 perccel augusztus 14-e van, én Vörös Levente vagyok, az utolsó napunkat töltjük együtt reggel a héten. Ez azt jelenti, hogy végre itt a péntek, ezen kívül pedig még lehet örülni a 16 foknak, ami kicsit frissíti a levegőt, meg annak, hogy csak 31 lesz a maximum. Belemegyünk még ebbe bővebben is, meg persze ránézünk a hírekre, névnapozunk és születésnapozunk is. Előbb viszont még itt van Ava Max és a Maybe You're the Problem. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban indul.

A Foo Fighters-el tanultunk meg szárnyolni. Itt az Antritonom a kedvencei, meg a tegnap slágerek között. Az Antrit reggelben 4:07 lesz 4 perc múlva, augusztus 14-én pénteken vagyunk, és ahogy ígértem, megkukkantjuk bővebben az időjárásunkat, szóval megnézzük gyorsan. Most éppen 16 fokot mérhetünk, és kezd felkelni a nap. Elég tiszta az égbolt, felhőkre nem kell számítani. Délután 15-16 óra környékén tetőzik majd a meleg, 31 Celsiuson, illetve ekkor majd előtte egy kicsit már oda kell figyelni az UV-sugarakra is. Az időkép mai ruhatipje lengeruha, tehát valami nyárias, napközben pedig érdemes a bőrünkről gondoskodni valamilyen fényvédőkrémmel, illetve egy sapkát, kalapot felvenni mellé. Egyelőre stagnál a pollenterhelés, a csalánfélék, a kenderfélék, a parlagfű, az üröm és a gombák is közepesen vannak jelen a levegőben. Frontra nem kell számítani, csak a gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, valamint felerősítetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk, javasolja az időkép, és erősítsük immunrendszerünket. Fogyasszunk sok friss gyümölcsöt például, de oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, ami, hangsúlyozom, víz legyen. No, hát akkor ugorjunk a hírekre, először egy közérdekű közlemény érkezik. Szekszár vízellátásában a Duna vízellása kulcs szerepet játszik. A jelenlegi aszályos helyzetben a Duna vízellása egyre alacsonyabb, ezért a víztermelő kutak kapacitását csökkenteni kellett. A hálózatba táplált víz kevesebb, mint magasabb Duna vízellásnál. Annak érdekében, hogy az előttünk álló időben a vízellátási zavarok ne következzenek be Szekszár városában, kérik a lakosokat, hogy figyeljenek a tudatos és takarékos vízfogyasztásra. Az ivóvíz ellátás biztonságának és a szolgáltatás folyamatos fenntarthatóságának érdekében haladéktalan és fokozott együttműködést kér az Erőfizi Közműzérté. Kiemelten kérik a felhasználóktól a kertek, gyepfelületek és dísznövények locsolásának, medencék töltésének, gépjárművek mosásának, járdák, utak és egyéb felületek vízzel történő hűtésének kiszívásának, illetve egyéb nagy mennyiségű ivóvíz felhasználással járó tevékenységeknek az azonnali szüneteltetését. Felhívják a figyelmet, hogy az Erővízi Közmű ZRT minden szükséges műszaki és üzemeltetési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a vízhiány, illetve a vízkorlátozás bevezetése. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján az előre látható fogyasztási szintek mellett ez az állapot csak akkor tartható fenn, ha a lakosság fegyelmezett, azonnali víztakarékosságot vezet be. Felhívják a figyelmet arra is, hogy amennyiben a vízfogyasztást nem tudják a vízi közműrendszer kapacitásán belül tartani, elkerülhetetlenné válik a helyi vízhasználat korlátozások bevezetése, amely már a lakosság mindennapi vízhasználatát is érinti. Közérdekű közleményt hallott az Erővízi Közmű ZRT megbízásából. Takács Péter vezérigazgatóval beszélgettünk is egy hete a témáról, úgyhogy érdemes a YouTube csatornánkon visszahallgatni a beszélgetést. Nézzünk rá a többi hírre, ugyanis megvan az év tortája és cukormentes tortája. A Magyar Cukrász Ipartestület által a 20. alkalommal meghirdetett cukrász versenyre rekordszámú 60 nevezés érkezett. A győztes torta a bíbor fehér nevet viseli, és a rögös túró, illetve a tejföl megadott alapanyagokon felül erdei bogyós gyümölcsök és pirított mandula is került rá, az igazán különleges hatást pedig az édes fekete ribizlibor adja. A gyulai cukrászmesterek címet védtek vele az idén. A cukormentes torták között a balatongyöröki Szilva Fácska nevű alkotás vitte a prímet, a kötelező elemek mellett szilvával, dióval és tejcsokoládéval gazdagították a művet. Igyekeztek a nagymama kertjének illatait, az érett szilvát, a fahéjat és a frissen főtt lekvár zamatát visszaadni. Mindkét tortát augusztus 20-ától lehet megkóstolni a Magyar Ízek utcájában, Budapesten a Várkert bazárban, valamint országszerte nagyjából 500 cukrászdában. Hogy ezek hol lesznek, az csak pár nap múlva derül ki. És akkor pénteki hülye hírünk érkezik a nagyvilágból. Több száz Harry Potter rajongó tiltakozása miatt módosítottak egy 430 millió forintba épülő Nagy-Britanniát és Írországot összekötő villamos energiakábel nyomvonalán, hogy az ne haladjon át Dobinak, a Harry Potter sorozat kitalált házimanójának a sírján. Igen, elsőre furának tűnhet, de ha látta a Harry Potter és a halál erekjéi című filmet, akkor emlékezhet, hogy Dobby a házimanó a tengerpartján lett eltemetve. A helyszín azóta zarándok helyé vált, a rajongók pedig köveket helyeznek el a parton, itt nyugszik felirattal. A kábelezés projektmenedzsere egy interjúban beszélt a nyomvonalról, majd több száz megkeresés érkezett a rajongóktól, így végül áttervesztették a projektet, és elkerüli Dobby sírját. Na, hát akkor
azt lehet mondani, hogy ezekkel a hírekkel itt most be is fejezzük egyelőre az informálódást, de csak egyelőre, mert megyünk tovább, zenélünk egy picit ugyan, de érkeznek majd a névnaposok és a születésnaposok is, addig pedig Michael Jackson és a They Don't Care About Us, ne menjen sehova. Antrit reggel.

0: Hát én is a fejemre húznám a takarót, 6 óra 23 van. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. A névnaposokat köszöntjük fél hét előtt, hát 7 perccel. A Marcelleket egészen pontosan. Az év 226. napján 139-el járunk a vége előtt. A Marcel férfi név latin eredetű, a Marcellus családnévből származik. Ez pedig a Marcus, magyarul Márkus becézéséből. Aztán vannak még névnaposok, akik ünnepelnek: Atanáz, Atanázia, Csere, Celestina, Marsal, Menta, Menyhért, Mikeás, Misa, Montika, Özséb és Tanázia. Nekik is sok boldogságot kívánunk, mindjárt köszöntjük a születésnaposokat is. Előbb viszont még fokozzuk a hangulatot, Alex Warren és az Ordinary érkezik. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 6:30 után járunk 1 perccel, és eljött az ideje, hogy köszöntsük a születésnaposokat, mert akad belőlük ma egy pár, úgyhogy nézzük is meg. Adam Clark, vagyis Clark Ádám, brit skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője, és a budai váralagút tervezője született ma. De Khalid Arthur, magyar színész, szinkronszínész is ma látta meg a napvilágot. Mutatom is a hangját, például a Rockyból lehet ismerős.
1: Igazság szerint néha én is félek egy kicsit. Amikor a ringben vagy, keményen küzdesz. Néha úgy fáj a karod, hogy alig tudod felemelni.
0: Például Will Smithnek is a magyar hangja, hogyha esetleg onnan ismerős. De ma ünnepel Bőr Zoltán, magyar labdarúgó, Mila Kunis, ukrán származású amerikai színésznő, és Korsos Judit, azaz Lola, magyar énekesnő is. Sok boldogságot kívánunk nekik! És zakatolunk is tovább, mert hogy megnézzük a kalendáriumot, mi történt a mai napon, úgyhogy maradjon velünk, jó reggelt!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel.

Nikó Santos itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, 9 perc múlva 3/4 hetet üt az óránk, és ahogy ígértem, megnézzük a napi kalendáriumot. Mi történt ma? Ez itt a kérdés. 1920-ba repülünk vissza, Csehszlovákia és a szerb-horvát-szlovén királyság, a későbbi jugoszláv királyság magyar ellenes szövetségre léptek, ez lesz a Kisantant első szerződése. 1945-ben Japán kapitulációjával véget ért a második világháború. 1949-ben Budapestre szegeződött a világ, vagy legalábbis a fél világ szeme, megnyitották a második világifjúsági találkozót, a Vitet, ahol 70 nemzet fiataljai találkoztak. 1952-ben Rákosi Mátyás lett magyarországi miniszterelnöke, hát ezt inkább azt hiszem kitörölnénk a történelemből, és szintén 1952-től ünnepeljük a barlangászok világnapját. Végül pedig egy érdekes esemény, 1985-ben Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dalogdíját, 47,5 millió dollárt fizetett értük. Ezek voltak hát a legfontosabb események, megyünk is tovább egyből, mert érkeznek a sport eredmények, hát azt hiszem, hogy nem tudom előre elmondani, mert nem akarom, de zseniális, ami történt tegnap. Úgyhogy megyünk tovább, a Safri Duo és a Baja Baja pedig hoz egy kis ilyen nyári feelinget. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Bye-bye, jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra 41 van, pénteken járunk, méghozzá augusztus 14-én, és még mindig 16 fokot mutatnak a hőmérők, az időjárásról csak még két szót, annyit, hogy ki fog sütni azért a nap, 31 fok lesz a maximum, vigyázzon odakint, ne tartózkodjon sokáig a tűzönapon, hőgutát lehet kapni, viszont a lenge ruha az mindenképpen indokolt. No, hát majd a reggel folyamán erre még bővebben is ránézünk, viszont menjünk inkább a sporthír eredményekre, mert hogy van azért, nem is kevés. Engedje meg, hogy most hátrébb soroljam kicsit a focit, mert ami tegnap történt a medencében Franciaországban, az valami elképesztő. Milák Kristóf 100 méter pillangó 49,48 másodperces európai csúccsal aranyérmes lett, Kós Hubi pedig a negyedik, de a történelem során először a 400-as férfi gyorsváltó is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A Kós Hubert, Szabó Sebastian és Németh Nándor hármas mellé az utolsó pillanatban csatlakozott Milák Kristóf, aki a tényleg az utolsó méteren nyúlta le orosz ellenfelét. Aztán Peder Nicolet a 200 méterre gyorsan viaskodott, ott hatodik lett. Középdöntők és előfutamok tekintetében Kapás Boglárka harmadik legjobb idővel lesz ott ma a 200 méter pillangó döntőjében, 1500 méter gyorsan pedig Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is ott lesz a negyedik, illetve hetedik legjobb idővel, nekik lehet majd szurkolni. Az atlétika EB-n sajnos tegnap nem született érem, Takács Boglárka 200 méteres síkfutásban a nyolcadik lett, Kleckner Hanga pedig rúdugrásban hetedik. És akkor már jöhet is a foci. A Ferencváros Lengyelországban látogatott, és 1-1-es döntetlen tért el a Górnik Zsebre otthonában, és a hazai 1-0-ás győzelem miatt 2-1-es összesítéssel jutott tovább. A Győri Eto pedig a Riga FC ellen Riga FC-t fogadta, és ott is 1-1 lett a mérkőzés vége, viszont a vendégek örülhetek, mert ők is 2-1-jel jutottak tovább a konferencia ligában, csak úgy, mint a Fradi. Az utolsó állomásunk Cincinnati, ahol ütögettek az ATP és a WTA 1000-es tornáján. Fucsovics Márton sajnos feladni kényszerült a meccset az első szedben, Udvardi Panna pedig tegnap spanyol ellenfelétől kapott ki 2-1-re. Bondár Anna játszik még a mai napon. No, hát ezek voltak a gyors sporthírek. Zakatolunk tovább, mert hogy még azért hátra van a horoszkóp, hát nem felejtjük el, mit jósol önnek ma a csillagjegye, a horoszkópja, erre térünk rá hamarosan, előbb viszont még Erik Iglesias énekel a Híróval. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Would you dance?

Szép jó reggelt, ez az Antwit reggel. 3:47 után járunk, 2 perccel Henrik Jégli, ezt követően pedig megindítjuk a napi horoszkópunkat. Az oroszlán rendkívül kedvező ajánlatot kaphat a mai napon, talán csak valami akciós vásárlásról van szó, de az is lehet, hogy öntől akarnak megvenni valamit, esetleg a munkaerejét. Mindenképpen érdemes azonban utána néznie, hogy mennyire hitelt érdemlők az illető szavai. Ha csak egy pólóban kell csalódnia, az valószínűleg nem olyan nagy veszteség, ám ha egy megbízható munkahelyet ad fel a semmiért, az már nagy baj. A szűz nehéz napra számíthat, a jegyében járó hold szókimondóvá teszi, ugyanakkor úgy érezheti, hogy folyton céltévesztenek a szavai. Nem értik, vagy nem akarják megérteni önt, különösen igaz lehet ez a kedvesére. Úgy érezheti, hogy amíg a reális alapokat akar adni az életüknek, a társa csak álmodozik és üres, hiába való illúziókat kerget, mégis önnek kell megtalálnia a reális kompromisszumokat. A mérleggel ma valaki különösen kedveskedő, kegyes hangulatban lesz. Ezzel meglepheti önt, és talán valamilyen nem várt előnyhöz lehetőséghez is juttatja. Lehet, hogy ez csupán annyi, hogy meghívja egy kávéra, de az is előfordulhat, hogy a nagy lehetőség kopogtat be ezzel az ön ajtaján, vagy legalább jelentősen csökkentheti a kiadásait, esetleg növelheti a megtakarításait. A skorpiót valaki szembeállítja a saját múltjával, annak egy olyan részletével, amire nem lehet túl büszke. Ez természetesen letaglózza majd, de ráébredhet arra is, hogy milyen tanulságokkal szolgál ez az ön számára. Ha így tesz, és nem elutasítónak, hanem inkább bűnbánónak mutatkozik, akkor mindjárt arra is fényderülhet, hogy miként köszörülheti ki a csorbát. Ma erőteljes lelki életet élhet. A nyilasnak a döntéseiben sokkal elővigyázatosabbnak kell lennie, noha ez most minden eddiginél nehezebb lehet az ön számára, ugyanis túlságosan elkápráztatja a szemét minden újdonság és felbukkanó lehetőség. A szokásos mondás azonban nagyon igaz lehet ma, nem mind arany, ami fénylik. És ez nem csak az aranybankkártyákra és csillogó ékszerekre igaz, de egy aranyos ember sem olyan jóságos, mint azt mutatja magáról. Bakként nem szabad elzárkóznia az öntérő kritikák elől, annál is kevésbé, mert bár rosszul esik ezt hallania, inkább a segítségére és a támogatására szolgálnak, mint az esetleg alaptalan és inkább csak hízelegni akaró dicséretnek. Különösen igaz ez, ha nem is olyan kollégáitól, hanem az élete párjától kapja a kritikát. Ő azonban biztosan nem a rossz akarója, de külső szemlélőként olyasmiket is észrevesz, amiket ön nem. No, hát akkor itt most megfelezzük a dolgot, de nem adjuk még fel, egyrészt mert a vízöntőtől folytatjuk majd, másrészt pedig mert ezt énekli az LGT. Jó reggelt!

Nem adjuk fel itt az Antriton sem. 6 óra 54 van, jó reggelt, ez az Antrit reggel. Megfeleztük ugye a horoszkópunkat, legutóbb a Bakot hallottuk, most pedig érkezzen akkor a folytatásban a vízöntő. A vízöntőnek van valaki az ismerősei rokonai között, aki folytonosan, szinte papagáj módjára hajtogatja mindig ugyanazt és ugyanazt. Ez már kellőképpen idegesíti önt, de mégis érdemes lehet jobban figyelni erre. Talán nem véletlen, amit mond. Lehet persze, hogy másként, egy magasabb szempontból értelmezve nyernek értelmet a kissé együgyű szavak. Ha veszi az adást, még az is megtörténhet, hogy többé már nem kell hallania őket. A halak a munkájában is sikeres lehet a mai napon, de a szerelmi életét nem szabad a kötelességek oltárán feláldoznia. A Vénusz és a Jupiter jó fényszöge önre is nagy hatással lesz ma, ezért kötelező áldoznia e két jelentős istenségnek. A Vénusz a joviális, bőkezű Isten hatására megnövekszik, hatalmas erőre kap, ez kell, hogy jellemezze a mai szerelmi életét is. A titkok szerepet kapnak, de a hazugságokra fény derülhet. A kosnak még mindig a szokásosnál borúsabb a kedve, a Szaturnusz gátlásai most önön jönnek ki a legerőteljesebben, s hiába van esetleg szabadságon, most meg a földet túrja, hiszen ezt is a bolygó uralja. Ezt is e bolygó uralja egészen pontosan. Ön is vagy munkával, vagy valamiféle kötelesség teljesítéssel tölti a napját. A legjobban még akkor járhat, ha épp ma ünnepli az eljegyzését, vagy valamiben elköteleződik. Szép és egyben kellemes időjárásra számíthat. A Bika a szerelmi életét illetően állhat ma komoly döntés előtt, mint hogy a sorsfordító döntés valószínűleg az élete alapjait és az anyagiakat is érinteni fogja, nem árt, ha megbeszéli a döntését a szüleivel, vagy valamelyik idősebb rokonával is. Annál is inkább

0: tovább, mert tőlük a jó tanácson túl még anyagi segítséget is kaphat. Az estéjét kötelező a kedvesével töltenie, élvezzék az életet. Az ikreknek mostanra már különösen igazán kimerültek a tartalék, az energiatartalékai. Ha még mindig nem tudod szabadságra menni, akkor annak a hatását már az egészségi állapotán is lemérheti. Minél előbb elszánja magát a mindennapoktól való kiszakadásra, annál inkább elejét veheti a nagyobb bajnak. Ezt a hétvégét pedig kötelezően a lustálkodásnak kell szentelnie. Egy közeli vízparti fövény már biztosan, bizonyosan várja önt. A rák hajlamos lehet túlfeszíteni a húrt, ha nem tudja, hogyan tartson mértéket. Ez utóbbi önnek általában nem az erőssége, most azonban nem másokat, hanem éppen önmagát sértheti meg a mértéktelenségével. Ezért a mai napon inkább kerülje az alkoholt, vagy a túlzott ételfogyasztást, de éppen olyan káros lehet az egészségére a túlzásba vitt sport, vagy munka is. Az olvasással a szemét erőltetheti túl. No, hát ezeken az életigazságokon túl, hogy mit jósol önnek a mai napra a horoszkóp, az nem tudom, illetve a hétvégére sem, nem kívánok önnek szerencsés napot. A folytatásban érkezik Sasi, akivel a napi ötösnek eredünk utána, egy igencsak érdekes kérdés kerül majd terítékre, érdekes értelmezésben. Ezt is természetesen tisztázzuk majd, előbb viszont még a hírekből informálódunk. Maradjon velünk, jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetéképességük megtartására, olvasható a kormány.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban kis és közepes gazdaságok védelmében. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a nemzeti park igazgatóságokhoz. A szokásosnál korábban már most megkezdődött Szlovákiában a vándormadarak, az elsők között a gólyák vándorlása délre, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A megszólított ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál előbb kezdték meg vándorútjukat afrikai telelőhelyeik irányába. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett szőlőt és gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön az MT-vel, ezért a név így haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket, többek között feromoncsapdákat helyezett ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 3 perccel járunk 7 óra után augusztus 14-én pénteken. Én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett hozzám a stúdióba Sasi. Hello, jó reggelt!
10: Várom a tapsot, köszönöm itt szépen, jó reggelt. Igen, azért gondoltam, hogy meghallgatom.
0: Gondoltam, hogy teszel is érde valamit, és legalább beköszönsz.
10: Legalább nem hoztam a napsütés, vagy nem tudom,
0: olyan fura most. Kezd már felkelni, csak
10: még
0: takarja az
10: épület. Jól van. Ugye hétvégére sikerült is ideérjek, Levi. Szerintem még a lelkem egy része a Balatonon maradt, úgyhogy nagyon lezárt el voltam mellé. Hát messze volt, de mintha most lett volna.
0: No, a mai kérdésünk a napi ötösben elég érdekes, filozófikus, pénteki, ilyen vicces, komolyan vehetetlen kérdés.
10: Én olvasom fel.
0: Hát természetesen mit kérdezünk?
10: Ha azt mondod, hogy gyalogátkelő hely előtt állsz meg, akkor azelőtt állsz meg, mielőtt átmész rajta, vagy azután?
0: Igen. Ez egy érdekes kérdés.
10: Remélem, hogy érthető a kérdés.
0: Kibontjuk, ha nem érthető, akkor kibontjuk. Mindjárt a napi ötös tagjai segítségünkre lesznek ebben. Elő viszont még a Black Eyed Peas énekel, ez a Pump It Up. Jó reggelt.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban indul.

0: Jó reggelt! Kozsó dalolt itt nekünk reggel az Álmafutókban. 7 óra, 12-t ütött az óránk, és akkor a napirtost kezdjük el tárgyalni. Mi a mai kérdésünk,
1: Sasi? Mondom is. Ha azt mondod, hogy gyalog átkelő hely előtt állsz meg, akkor azelőtt állsz meg, mielőtt átmész rajta, vagy azután?
0: Na hát...
1: Jelentsen ez bármit is.
0: A kérdés. Hadd mondjam el, hogy mi a kérdésnek az alapja. Ugye megy az ember egy autóval.
1: Igen.
0: Útközben van egy zebra.
1: Igen.
0: Ha megáll, mielőtt átmegy a zebrán,
1: igen,
0: akkor az hol van, előtte vagy
1: előtte.
0: Utána?
1: Egyértelmű, mert előtte állsz meg, nem rajta, nem utána, hogy áthaladtál rajta.
0: Ha átmegyek a zebrán,
1: igen,
0: akkor ugye a menetirány szerint átmegyek a zebrán,
1: uh-huh,
0: akkor bekerülök elé, ugye?
1: Ha átmész a zebrán, akkor rajta vagy.
0: Ha konkrétan
1: elhaladtál, akkor mögötted van már.
0: De én hol vagyok? Nem az a kérdés, a zebra hol van, én hol vagyok?
1: Ugyanúgy, mindegy, hogy te most kocsival mész át, vagy gyalog mész át.
0: Az mindegy, de én hol vagyok, ez a kérdés.
1: Előtte, mielőtt átmész, utána, na, mikor átmész.
0: Hallgassuk inkább a napi ötöst, aztán majd filozofálunk ezen, Katával kezdjünk.
1: Kata legnagyobb vágya eljutni Hawaii-ra, és elhatározta, hogy 50 évente elutazik oda. Nászútra is oda megy majd, ha egyedül, akkor egyedül.
0: Na, hallgassuk Katát.
2: Ez attól függ, hogy gyalog vagyok, vagy biciklivel, vagy autóval. Mindenféleképpen megállok, mielőtt elérném a gyalog átkelő helyet. Hogyha gyalog vagyok, akkor szétnézek jobbra-balra, átmegyek, és aztán csodálkozva visszanézek, hogy jé, nem ütött el senki. Hogyha autóval vagyok, akkor megállok a gyalog átkelő hely előtt, megnézem, hogy van-e valaki a zebrán, hogyha nincs, akkor átmegyek a csíkokon, majd megállok és visszanézek, hogy tényleg nem ütöttem el senkit. Így ebből következik, hogy meglehetősen lassan haladok, akár gyalog, akár autóval.
0: No, hát ebben nem biztos, hogy előrébb jutottunk.
1: Minden nézőben meg, mit mondanak a többiek.
0: Így van, Ádám a következő.
1: Ádámnak szívügye a gyerekek biztonsága, még iskola őrként is dolgozott egy darabig.
0: Na, hallgassuk Ádámot.
3: Az előtte és az utána. Nekem az irány szerinti, tehát nekem a jobb oldali irány szerinti, ami tehát van a járda, vagy a gyalogátkelő, bármi, vagy bármilyen tárgy előtt én megállok, tehát előtt megállok, az nekem az előtte, ha meg mögé kerülök, tehát tovább haladok tulajdonképpen ugyanabban az irányba, az meg nekem már a mögötte. Mm-hmm. Tehát nekem az a támpont, amilyen irányba megyek. Tehát az irány szerinti jobb oldal, maradjuk a jobb oldalán, irány szerinti jobb oldalnál, hogyha én a gyalogátkelőhelyet megállok, akkor az nekem az előtte van. Ha én átmegy a gyalogátkelőhelyen, és ott állok meg, az van nekem mögötte, mert az irány szerint nézem.
0: Uh-huh.
1: Na, én is ezt mondom.
0: Én meg még mindig tartom, hogy ez egy teljesen két válaszos kérdés. Tehát én mindkét választ elfogadhatónak tartom, uh-huh, erre a kérdésre, mert egyébként tényleg van benne
1: valami. De majd a te gondolkodásodra nagyon kíváncsi leszek, hogy te ezt miért úgy látod, ahogy.
0: Jó, van egyébként érvem, de én nem látom sehogy, pont ez a lényeg.
1: Ja.
0: Hogy én szerintem mindkettőben van azért
1: hát
0: valami.
1: Valahogy láttad, mert valahogy feltetted ezt a kérdést, hogy megfogalmazodod benned,
0: mondom,
1: azért ez a kérdés.
0: Mindkettőben, mindkét válaszban van valami igazság.
1: Uh-huh.
0: Hogy értelmezik a napi adás tagjai, az pedig kiderül a folytatásban is, mert ketten elmondták, hárman pedig hátra vannak, hogy ők, nekik hol van a zebra előtt, és hol van a zebra után, vagy mögött. Addig pedig Alice Merton énekel. Jó reggelt!
4: Antrit reggel!

0: pop királynő énekelt 7 óra 22-kor. Jó reggelt, ez az Unsweet reggel. Továbbra is beszélgetünk a napi ötösben, illetve kérdezgetjük az ötös tagjait, hogy...
1: Ha azt mondod, hogy gyalog átkelő hely előtt állsz meg, akkor azelőtt állsz meg, mielőtt átmész rajta, vagy az után?
0: Igen. Autóval jövünk, és ez a kérdés, hogy hol van a gyalog átkelő hely előtt, meg a mögötte, utána. No, Anitát hallgassuk, ketten egyébként van. Már
1: Anita barátai szerint 156 centi tömör cukiság és elszántság.
0: Na, hallgassuk, hogy ő hol áll meg.
2: Mielőtt áthaladnék rajta, mert szerintem így benne is van. Benne is van a mondatban, hogy mielőtt átmész rajta. Tehát el se érem a zebrát az autómmal. Szerintem nem is haladok át rajta előtte. Tehát, hogyha megyek az autómmal menetirány szerint, akkor el sem érem a zebrát, tehát megállok előtte, rá se hajtok.
0: Na hát igen, ez is egy opció.
1: Egyetértek vele, teljes mértékben.
0: Majd magyarázok. Úgyhogy, no, hát ketten vannak még egyébként.
1: Hárman. De ugyanazt mondták szerintem mind a hárman.
0: Eddig mind a hárman ugye? Ugyanazt igen, próbálták mondani. Igen. Igen.
1: Kicsit másképpen, de ugyanaz volt a lényege szerintem.
0: Ketten pedig még hátra vannak, úgyhogy előbb énekel nekünk Lenny Kravitz, aztán szuper. Természetesen majd ők ketten is sorra kerülnek. Maradjon velünk!
3: Antrit reggel!

0: Kis pörgös dal a Doug Dumont-tól, jó reggelt, ez az Antwit reggel, egy perccel múlt már el 7:30, és továbbra is a napi ötös tárgyaljuk Sasival, a kérdésünk pedig a mai napon, hogy...
1: Ha azt mondod, hogy gyalog átkelő hely előtt állsz meg, akkor az előtt állsz meg, mielőtt átmész rajta, vagy az után?
0: Igen, ha autóval jövünk, akkor hol van a zebra előtt, és hol van a zebra után, ez tulajdonképpen a kérdés. Hárman már elmondták, Zsófi és Frenki van még hátra, Zsófival menjünk tovább mondjuk.
1: Jó, akkor nézzük Zsófit. Zsófi nagy környezetbarát, nem meglepő tehát, hogy szeret túrázni.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát nekem az, hogy úgy a zebra előtt, hogy még nem érem el a zebrát. Tehát még mielőtt elérném a zebrát, előtte megállok. Úgyhogy nekem inkább az.
0: Na, hát egy egyszerű válasz. Ő megáll.
1: Rövid és tömör volt. Így van.
0: És Frenki.
1: Oké. Frenki sikeres vállalkozó, akit nemrégen rangos elismerésben részesítettek, hosszú évekig az amerikai foci lelkes művelője és támogatója volt.
0: Na, hallgassuk Frenkit.
3: Hát már a kérdést sem értem, hiszen van egy menetirány, hogyha a gyalogátkelőhely előtt állok meg, az azt jelenti, hogy az előttem lévő gyalogátkelőhely előtt. Ha a menetirány szerint a gyalogátkelőhely után állok meg, az már utána van. Tehát van egy menetirány, a menetirány szerint van egy el nem ért cél még, ami előtt állok meg, akkor azt jelenti, hogy még nem értem el. Hogyha elértem és túlmentem rajta, az már utána van. Egy viszonylag nem is tudom értelmezni ezt a kérdést másként.
0: Hadd hozzak egy példát.
1: Persze.
0: Vagy mit szeretnél volna?
1: Nem csak annyit, hogy Ádám meg Frenki mennyire egy férfi gondolkodás, hogy teljesen ugyanezt mondták egyébként itt a menetirány előtt-után, igen.
0: Tehát, van egy futóverseny.
1: Igen.
0: Vannak a futók.
1: Igen.
0: Egyszerűség kedvéért mondjuk 3. Ha én a harmadik vagyok.
1: Igen.
0: És fut az a második előttem, ugye?
1: Igen.
0: Hát ha nézek magam
1: elé, akkor... Előttem van.
0: Előttem van, ugye?
1: Így van.
0: Tehát én mögötte vagyok.
1: Igen.
0: Ha megyek az úton, és jön egy zebra az úton, igen, akkor én hol vagyok? Mögötte.
1: Előtte. Levi, az a futó előtted van, de a futónak te már mögötte vagy. Hiszen leelőzött, ő ezt a távot már
0: megtette.
1: Igen,
0: de nem az a kérdés, hogy a zebrának én hol vagyok, hanem a zebra hol van hozzám képest.
1: Ha zebra előtt állsz meg, tehát még nem mentél át rajta, akkor előtted van. Ha átmentél, igen, rajta, akkor már mögötted lesz.
0: De én hol vagyok, Sasi? Ez a kérdés, nem a zebra a kérdés. Ha én a harmadik helyen futok, és megelőzöm a másodikat, akkor én bekerülök a második elé, az ember elé, és én leszek a második.
1: De a zebra is mögötted lesz, Levi. Hát háttal állsz neki.
0: A zebra lesz mögöttem, igen.
1: Hát mentél
0: rajta. Én meg előtte vagyok.
1: Hát most attól függ, hogy mi az irány, ahogy jól mondták a fiúk egyébként. Mert minden, vagy azért, mert ha háttal állsz valaminek.
0: Igen, akkor
1: az mögötted van. Így van.
0: Tehát én vagyok előtte.
1: Nem lehetsz előttem, előtted már az út van, és ott már nincsen zebra felfestve.
0: Hát előttem az út van, de én a zebra előtt vagyok.
1: Nem, mögötte vagy. Mert háttal vagy neki. De ezt már nem is látod.
0: Igen.
1: Megtetted azt a távot.
0: De ha a zebra felől nézzük, akkor én már elhaladtam, és előtte vagyok. Hát most nyilván én értem.
1: Ha megfordulnál, akkor megint előtted lenne a zebra. De hogy mögötted van a zebra, és nem látod.
0: Akkor igen, ha megfordulok, akkor előttem van a zebra.
1: Akkor majd előtted lesz, igen, megint, mert
0: tehát
1: szembe
0: én
1: vagy
0: én a zebra
1: vele.
0: Mögött vagyok.
1: Hát mentél rajta, pontosan.
0: Nem, akkor kerülök be elé, és akkor vagyok
1: előtte. Mert kíváncsiak vagyunk nagyon, hogy ki hogy gondolkodik erről.
0: Mert én értem egyébként, én mindkettőnek igazat tudok adni, mert az is egy szempont tud lenni.
1: Én
0: nyilván
1: próbálom megérteni a te gondolkodásodat, de még nem sikerült, de szerintem, hogy még beszélünk erről, és akkor szerintem sikerülni fog. Előbb-utóbb biztos.
0: Tehát én mindkettőt értem, ne senki ne kezdjen itt el, hogy én nem
1: de
0: értem.
1: De nem baj, ha máshogy gondolkodunk, csak azért próbálom megérteni, mert még nem jöttem rá logikára.
0: De csak azért mondom, miatt itt családi viszályt robbantok ki. De hát igazából nem. Mindkettő. A Kressz is, ugye az attól is függ, hogy időben határozunk, vagy helyben határozunk. Ha azelőtt történik meg az átmenetelem,
1: Mielőtt
0: átmegyek, akkor még,
1: hát
0: akkor még az előtt vagyok, mielőtt átmentem. De úgy előtt, hogy időben előtte vagyok, mielőtt átmentem. Tehát ez egy nagyon filozófikus kérdés, és szerintem erről...
1: Apukád, anyukád ezt érti, amit beszélsz?
0: Órákig. Ők abszolút. Remélem, hogy más hallgatók.
1: Hogy hallgatják, igen.
0: Igen, tehát ez egy nagyon filozófikus kérdés, és sokáig el lehetne róla beszélgetni. Az biztos, hogy az utak megjelennek benne, a közlekedés, és ezzel fogjuk folytatni mindjárt.
1: Rendben.
0: Úgyhogy ha indul valahova,
1: szép
0: akkor...
1: Szép átvezetés volt.
0: Igen, akkor köszönöm szépen. Ha indul valahova, akkor mindenképpen tartson velünk, mert hozzuk a legfontosabb infókat az utakról. Nem menjen sehova.
4: A következő következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám!
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk a legfontosabb közlekedés infokkal. Sasi, mi a helyzet, mit látunk az utakon?
1: Szállás zajlik az M6-os autópályán, Decsvonalától a Bátaszéki lehajtóig, ezért az országhatár felé tartó oldalon a leállósáv és egy forgalmi sáv nem járható. A Bátaszéki lehajtó pedig le van zárva, szintén ezen az oldalon. Kaszának az 51-13-as úton és Kesejüstől Várdombig.
0: Annyiban legészíteném még ki,
1: igen,
0: hogy a 6-os úton is kaszálnak egészen az északi körforgalomtól Bonyhád utánig, illetve Bonyhádon van tömegrendezvény miatt lezárás, ugye, hogy fesztivál lesz a hétvégén. Ha minden igaz, szóval a Széchenyi utcában, ott a templom környékén, Percelmór utca elején le van zárva a környék. Én pedig a városra közelítek, mármint a szekszárdi városra, és már mondom is, hogy mi a helyzet. Az újvárosi templom előtt látok sok pirosat, illetve a volt skálaruház előtti kereszteződésben. A Bezerédi utca eléggé forgalmasnak bizonyul még, illetve a kórház előtti kápolna is. Az elkerülő járhatónak tűnik, viszont a Csatári torok körforgalmába már nehézkesen lehet behajtani. Mindenképpen számoljon 1-2-3-4-5-6 perc plusz idővel is. Rendőrő trafiról nem kaptunk bejelentést, de amennyiben ön valamit tapasztal, és közben látok egy balesetet, ami történt. Ajaj. Néhány másodperce jelentették, az 55-ös főúton Pörbölynél történt a baleset, ha minden igaz. Szóval, ha arra halad, akkor a Pörböly keleti oldalán, nyugati oldalán találkozhat vele. Tehát Pörbölj előtt vagy után? Ez is lehet kérdés.
1: Kezdjük.
0: De nem ez a kérdés. Tehát Bátaszék és Pörbölj között a Pörbölyi táblánál történt egy baleset, úgyhogy arra óvatosan, ha esetleg közlekedne, ha pedig esetleg meg is tudna osztani velünk onnan valamit, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en várjuk az információt, de fotót is küldhet nekünk a Facebook oldalunkon is. Messenger üzenetben várjuk azt. Úgyhogy jó utat kívánunk, vigyázzon magára!
4: Ez az Antrit reggel!

0: The Brand New Heavies énekelt nekünk, 2 perccel, 3 perccel járunk, 3:48 után. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, és akkor most elvonatkoztatunk egy kicsit a mai napi ötös kérdésünktől, mert hogy megnézzük, mi a helyzet az időjárással odakint, ez talán egy picit egyértelműbb, mit látunk, Sasi?
1: Mondom is, folytatódik a napos száraz idő, pénteken derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Az északkeleti szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. Hajnalban 13, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Így van.
1: Szerintem kellemes, elviselhető lesz ez a meleg.
0: Mert lesz azért egy-két óra, ahol akár 31-et is mérhetnek, de hát azt talán még azért nem a világ vége. Lenge ruha, napszemüveggel, ezt ajánlja az időkép. Ha pedig megnézem már a hétvége időjárását, akkor ott azért kevésbé vannak jó híreink. 34-35 fok, kánikula érkezhet majd, erre mindenképpen számítson. A pollen szezon parlagfű pollen szezonban vagyunk már, és már a kezdeténél ott azért elég sok pollen van. Csalánfélék, kenderfélék, parlagfű, üröm, gombák, ezek mind közepes spóraszámmal vannak jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon orvosához, még mielőtt nagyobb baj lenne. Pénteken, vagyis ma időjárási front szerencsére nincs felettünk, úgyhogy ennek örülhetünk. A gyors délelőtti melegedés hatására a vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és még akár szédülés is jelentkezhet, de felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, a napsütés viszont jó hatással van a hangulatunkra, meg a közérzetünkre, valamit valamiért, ugye? Szokták mondani. Az UV-sugárzásra kell még figyelni, bőrünket védeni, esetleg fényvédőkrémmel, vagy kalappal, sapkával, lengeruhával, és természetesen a szabadban is a tűző napon csak rövid ideig szabad tartózkodni, mert könnyen napszúrást lehet kapni. Fokozottan figyelni kell a megfelelő mennyiségi folyadék bevételére, ami lehetőleg víz legyen, ezt nagyon sokszor hangsúlyozom, nem alkohol, nem a koffeines italok,
1: és nem hideg víz egyébként, ezt mindig javasolják.
0: Igen, mindig a szobahőmérsékletű vizet szokták, ami nem is hideg, nem is meleg, és a tea is kihűlve egyébként a legjobb ilyen langyoskás.
1: Kis citromosan akár, vagy mentával ízesítve.
0: Így van. No, hát akkor így készüljön a mai napra, a csodás napot kívánunk, és még azért összegezzük az óránkat, előbb viszont a Fiestával burizunk. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Még diszkóban is jártunk, nem egész 3 perccel, 8 óra előtt, jó reggelt, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük gyorsan, hogy mi történt itt az elmúlt fél órában, nem biztos, hogy elég időnk lesz rá, de nagy vonalakban, mi volt a kérdés?
1: Sokáig lehetne róla beszélni, az volt a kérésünk, hogy ha azt mondod, hogy gyalog átkelő hely előtt állsz meg, akkor az előtt állsz meg, mielőtt átmész rajta, vagy az után?
0: Igen, hol van az előtte, hol van az utána?
1: Próbáltuk így egyébként a Levivel ezt lejátszani, és majdnem meg

0: győzött.
1: De mi ezt csak majdnem.
0: Csak kétségeim támadtak az értelmezésem. Igen.
1: Igen. Ez egy olyan kétértelmű kérdés, nyilván lehet itt pontosítani, hogy az én szemszögemből, az Ebra szemszögéből, a időben,
0: az előtött térben, ember szemszögéből.
1: Az előtött ember szemszögéből, ugye, igen, ugye. Volt egy telefonálunk, aki azt mondta, hogy megáll a zebrán, felsegíti a járókelőt, és tenne tovább hajtott, áthajtott a zebrán is, meg az emberen is. Igen, igen, úgyhogy köszönjük a telefont is. No, hát nagyjából ennyi.
0: Szerintem hasonló volt mindenkinek a véleményén, azt gondolom, vagy a gondolatmenete. Úgy,
1: igen, egyébként a Kressz is így fogalmaz, és a Kressz szerint is így van az előtte, utána. Nyilván attól függ, hogy a zebrához viszonyítjuk, vagy magunkhoz viszonyítjuk.
0: De egyébként mondtam neked, hogy tök jók ezek a kérdések, mert az ember tényleg elkezd gondolkodni. Még ha tudod is esetleg, hogy mégsem jó az a válasz, amit mondasz, de mégis egy picit gondolkodásra sarkalja az ember, vagy más gondolkodásra inkább.
1: Igen.
0: Vagy a más embernek a véleményének a befogadására, vagy elfogadására.
1: Na, majd megkérdezzük a többieket is.
0: Mindenképpen.
1: Megérkeztek. Most viszont vége az első közös óránknak. Ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, aztán már programozunk, és a hétvégére hangolódunk. Maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Megérkezik!

0: 23-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Felérték előttek a minőségi szempontok az iskola kezdésnél. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. Ma derült napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felértékelődtek a minőségi szempontok az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál. Az áraknál fontosabb szempont lett a minőség. A szülők többsége műszaki eszköz venne a gyerekének, közölte a MediaMarkt csütörtökön az MTI-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. Tavaly még 54% az árat tekintette elsődlegesnek. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában. A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma. Az állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte az MTI-vel a GKI Gazdaságkutató ZRT. Számításaik szerint egy nagy látogatottságú külföldiek körében is népszerű rendezvény évente 13 milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez, nem számolva a 100 milliókban mérhető területhasználati díjat, valamint a szálláshelyi, vendéglátási és más közvetett forgalmat. Az amerikai külügyes pénzügyminiszter is az Air Force One fedélzetén volt, amikor júliusban egy a gépet ért fenyegetés miatt Donald Trumpot titokban egy másik repülőgépen vitték el a NATO ankarai csúcs találkozójáról. Az amerikai elnök a nyilvánosság előtt felment a lépcsőn, ám azt követően a gép másik oldalán álló kiszolgáló járművön keresztül lehozták. A The Washington Post írt arról, hogy Iránból érkező fenyegetés miatt másik géppel hagyta el az amerikai elnök Törökországot júliusban. Később ad a New York.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma derült napos időre számíthatunk, a térségben felhők szinte nem is lesznek, az égen csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra után járunk, 3 perccel augusztus 14-én pénteken, de jó ezt kimondani, Vörös Levente vagyok, és mit van velem továbbra is, Sasi, hello Sasi.
6: Hello, hello, jó reggelt kívánok én is.
5: No, hát ebben az órában a hétvégére kezdünk hangolódni.
6: Mindenképpen.
5: Programok, recept ajánlatok.
6: Kiállítások, így van. Mozi, finomságok. Esetleg családi, hagyományos programok, úgyhogy körbenéztünk.
5: Így van.
6: Szerintem mind a ketten.
5: Megpróbáljuk
6: a legjobbakat ajánlani. Így van.
5: Úgyhogy érdemes velünk tartani, mert ebben az órában ötleteket adunk, hogyan érdemes eltölteni tartalmasan a hétvégét. Addig pedig a London Beat dalol. You Bring On The Sun. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jason Derulóval táncoltunk itt az Antriton, jó reggelt, 8 óra 11 a pontos idő, és akkor nekiugrunk az órának, felkészülünk egy kicsit a hétvégére Sasival.
1: Biztos vagyok benne, hogy sok háziasszony most már azon töri a fejét, hogy mit kell bevásárolni, mit szeretne főzni, vagy mit kívánnak otthon a gyerekek.
0: Sok házi úr meg azon töri a fejét, hogy mit kéne.
1: Milyen sört vegyen.
0: Mivel kéne tömni a hasunkat.
1: Hasunkat, így
0: no,
1: van.
0: Akkor receptekkel kezdjünk, mert hogy azokat hoztunk, Sasi, te éppenséggel micsodát.
1: Na, ugye beköszöntött a hétvégi kánikula, azt már érezzük most már elég sok régóta, kinek van kedve órákig a konyhában izzadni, és most egy olyan nagyon egyszerű és gyors receptet fogok elmondani, amit csak egy lábosban el lehet készíteni, nem kell utána mosogatni órákig. Ez a paradicsomos fokhagymás egylábas tészta.
0: Na,
1: nem az egylábas, hogy egy lábon állok, hanem hogy egy lábosban készítjük
0: ja,
1: el.
0: Ja, értem. Nem erre
1: kicsit
0: ilyen
1: csalafinta volt a dolog. Igen, egy csomag spagetti, egy doboz hámozott paradicsom vagy friss koktélparadicsom, három gereszt fokhagyma, egy löcsint és olívaolaj, sóbors és friss bazsalikom. És az elkészítését ugye beletesszük a száraz tésztát egy nagyobb lábosba. Mellé mehet a paradicsom, a szeletelt fokhagyma, az olaj és a fűszerek. Felöntjük annyi vízzel, amennyi épp ellepi, majd felforraljuk közepes lángon, sűrű kevergetés kevergetve főzzük 9-10 percig, amíg a tészta magába szívja ezt a folyadékot, és sűrű krémes szószt kapunk.
0: Ennyi?
1: És annyi még a titok, hogy a keményítős főzővízben van, ugye, a titok a keményítős főzővízben van, amit nem öntünk ki, ugye ettől lesz olyan krémes, mint hogyha egy olasz étteremben ülnénk. Ez nagyon gyors, ezt még gyerekek is meg tudják egyébként csinálni, el tudják készíteni akár.
0: Igen.
1: Én a paradicsom pedig... az egy alap.
0: Abszolút. Abszolút,
1: nem? Hogyha szereti valaki, persze.
0: Főleg az olasz konyhában.
1: Így van.
0: Én pedig egy mexikói kárnitászt hoztam, tépett sertéshússal, csak hogyha valaki a tésztát esetleg nem kívánná, ez egy ilyen fűszeres giroszhoz hasonlít, a mexikói tépett hús. Igazából a hozzávaló nagyjából 4-5 adaghoz mondom most a hozzávaló, tehát tök jó egy nagyobb családnak. Másfél kiló sertéslapocka vagy tarja kell hozzá, nagyobb kockákra kell vágni. Fűszerek közül egy evőkanál só, egy teáskanál római kömény, egy teáskanál szárított oregano, fél teáskanál füstölt piros paprika és frissen őrölt bors, az nyilván ízlés szerint. A szaftként egy narancsleve vagy egy citromleve, 4 gereszt fokhagyma zúzva és egy fej vörös hagyma kell, ez egy kicsit ilyen csípősebb ízt ad neki, illetve 1 deciliter sört is bele lehet keverni, vagy húsleves alaplét, hogyha valaki nem szeretne sört. Az elkészítési módja nagyon egyszerű, be kell dörzsölni fűszerrel a húskockákat, utána a húst egy mélyebb jénaiba vagy ilyen öntött vas lábasba javasolt bedobni, rádobálni fokhagymát, hagymát, facsarni rá narancsot, a citromlevét, tehát ezt úgy kell ráfacsarni, nem előre összedobni a levet, és utána alá lehet önteni a sört vagy az alaplevet. A lassú sütés az egyik titka, le kell takarni szorosan egy alufóliával, és 150 fokra előmelegített sütőbe 3-3,5 órára kell beletenni, tehát lassan sül,
1: igen.
0: De annak is megvannak az előnyei, és akkor jó már a hús, hogyha villával könnyedén ilyen szálasra esik, szét lehet tépkedni, és a titkos trükkje egyébként, hogy ha kiszedjük a húst egy tepsire, akkor a villával szét kell tépkedni.
1: Ugye ezért tépet.
0: Ettől lesz tépet hús, van. Igen. Ráönteni a pár kanállal még a megmaradt sült szaftból, ami benne maradt a tálban, a jénaiban, és ezt visszatenni a sütőbe még egy tepsin 200-220 fokra, vagy grill fokozatra 10-15 percre, és akkor széle ilyen ropogósak lesznek. És akkor ezt kell egy jó kis tortillalapba betekerni, lehet rá koriander, petrezselyem, lilahagyma, tejföl, vagy éppenséggel ilyen avokádós krém, és mehet rá a saj.
1: Jézusom, Levi, ne folytasd.
0: Nem folytatom.
1: A hangosan korog a gyomra.
0: Nem folytatom, mert szerintem, hogyha valaki elvesztette a fonalat, de nagyon szeretné ezt a jó,
1: itt
0: kis,
1: van nálunk
0: jó kis mexikói kárnitászt elkészíteni, akkor nagyon szívesen megosztjuk a receptet lassabban és részletesebben is. A 74-es körzet 444-444-es számon, de SMS Viber üzenetben is lehet érdeklődni a 30-as 944-44-en, és akkor most, hogy már minden is össze folyott a szánkban, nekiállunk programozni majd, elő viszont Katy Perry-nek el, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel!

0: Top hercegnője itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, 8 óra 23 az idő, amit mutat az órám, és akkor itt a receptek után megnézted Sasi neked is.
1: Megnéztem pontosan, annyi, így
0: nagyon
1: van, egyezünk.
0: Vagyok. Így van, és akkor a receptek után vágjunk bele a programokba, mert az, hogy megcsináljuk az ebédet, az
1: egy dolog, bár mondtam volna egy nagyon egy finom dolog. Édességet is, de majd azt legközelebb, mert finomat tettünk, utána mindig kell valami édesség.
0: Na, nem? Az majd legyen a lezárás. Az édesség. Az édesség.
1: Van hangod?
0: Na, van hangom.
1: Megjött?
0: Legyen a lezárás, igen.
1: Oké.
0: Szóval akkor milyen programok vannak?
1: Én egy kiállítás és művészeti programot néztem, és szeretnék ajánlani Bencsik János Divina Komédia sorozatot. Ez egész hétvégén látogatható, jobban mondva, ugye a vasárnap és hétfő kivételével, a Művészetek Háza a helyszín, és egyébként maga a kiállítás pedig szeptember 7-éig megtekinthető, naponta 10 és 17 óra között.
0: Így van, vasárnap, hétfő.
1: Vasárnap, hétfő kivételével, így van.
0: Én pedig,
1: mondtam.
0: Ha már ott járunk, akkor gyorsan beugranék a moziba, ahol vetítik a mai nappal kezdve a Csak egy éjszakát, 17 órakor, igen, bocsánat, előtte van még egy Mancsőrjárat, a Dino film, ez 15 óra gyermekeknek, 89 perc, ez egy már-már ismert filmről van szó, filmsorozatról. Aztán 17 órakor érkezik a Csak egy éjszaka, ez egy szinkronizált amerikai romantikus vígjáték Monica Barbaróval és Callum Turnerrel a főszerepben, ez 103 perc, illetve az Oak Street vége, egy amerikai akciófilm, ez kereken 100 perc, a főszerepben pedig Anne Hathaway látható Ivan McGregorral. Úgyhogy érdekes filmek lehetnek ezek a Szexárdi Agora moziban, a kínálatot megtalálja a szexardagora.hu oldalon is.
1: És ha esetleg mondjuk egy egész család szeretne, vagy kisgyermekes családok szeretnének programot keresni maguknak, akkor javasoljuk ugye a szezonnyitó ringatót. Időpont 2026. augusztus 15, tehát holnap szombaton 10 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ, azon belül is pedig a Bödő teremben élőzene, közös éneklési, zenei nevelési foglalkozás kisgyermekes családoknak. Mm. Ez nagyon jól hangzik.
0: Szuper. Mi pedig most ringatjuk magunkat egy jó kis Backstreet Boys-dallal, aztán természetesen hozunk. Még...
1: LGT kellett volna, ringasd el magad, látod?
0: Hát az már volt. LGT-t most LGT. Már játszottunk.
1: Jó.
0: Most a Backstreet Boys-ra ringatózunk. With Playing Games. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Teddy Swims és a The Door itt az Andriton. Jó reggelt, 8 óra 33 van. Folytatjuk a programozásunkat a hétvégével kapcsolatban. Hova lehet menni, mit lehet csinálni? Ez a mai kérdésünk tulajdonképpen, amit körbejárunk. Sasi, mit találtál még?
1: Akkor kezdjük. Rögtön a Völgységi térség legnagyobb gasztrokulturális fesztiválja zajlik ezen a hétvégén, mégpedig Bonyhádon a 24. Tarka Fesztivál.
0: A római számok?
1: Nem tudom, miért néztem, mert pedig az ezeket ismerem jól. Na, jól van. Időpont 2026, ugye augusztus 14-15, és a fő programok ökörsütés, látványos főzőverseny, gasztroudvar, agrárfórum és kézműves kirakodóvásár. Vagy pontosan részletekben mit is láthatunk és hallhatunk?
0: Pontosan részletekben, ma már 15 óra 30-kor a Boci színpadon kezdődik a buli, New Generation táncos show, Tom Peti és barátai gyermekkoncert, László Evelin koncert, Titán koncert, DJ Dominik a Fergetek partival érkezik majd fél éjfélkor, tehát 23 óra 30-kor, az Eurostyle System színpadon pedig a Szabadság téren 20 órától a Vatfruttik ad koncertet, az egy jó kis rock banda. Ezen kívül kísérő programokként már déltől a 24. Tarka fotópályázat képeiből rendeznek kiállítást, majd 13 óra környékén a sült ökör feltárolására kerül sor.
1: Lehet.
0: Ha holnap menne valahova, mert több ideje van, akkor a Boci színpadon 15 órától az Alma együttes várja a gyermekeket, 16 órától a Zeneszív hangjai koncert, Horváth Nikolett, Mészáros Napsugár, Kersák Viktória, Kovács Dorka és Simon Krisztina szórakoztatja majd a nagy érdeműt, 18.30-kor Máklikör koncert, aztán érkezik Lengyel Johanna és a fesztivál záró parti DJ Regán Lilivel. Az Eurostyle színpadon 20 órától Airi Mafia koncert lesz látható. Egyébként a holnap folyamán 10 órától Bonyhádi Barangoló városismereti játék kicsiknek és nagyoknak, ez szerintem tök érdekes tud lenni, illetve 13 órától Elmés játékok játszóházába lehet majd bemenni egy kicsit elmés játékokat játszani. Milyen meglepő. 14 órától főzőcskéznek és 14.30-kor lesz a fotópályázat kiállításának az értékelése, valamint a díj átadó. Nagyjából 21 óra 30-kor tűzijátékkal zárul ez a nagy program, a koncertek és a DJ fellépése.
1: Érdekes, mert közel van egyébként hozzák, de én is talán csak egyszer vagy kétszer vettem részt ezen a rendezvényen.
0: Azt mondják, hogy jó szokott lenni, igen, és nagyon fontos, hogy ma 14 és 17 óra között rendkívüli véradást is tartanak a művelődési központban. Erre azért van ugye szükség, mert ilyenkor nyáron azért a véradási
1: sokkal kevesebben mennek el, igen.
0: Kevesebb csökken, főként ugye a szabadságolások meg egyéb dolgok miatt, úgyhogy a vérkészletet fent kell tartani. Ehhez persze kell személyigazolvány, talkártya és lakcímkártya is. No, hát hogyha esetleg ezt választanál a hétvégére, akkor jó szórakozást kívánunk hozzá. Jövünk még tippekkel, előbb viszont dalokat hallgatunk. Maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, pillanatokon belül 3:49 üt az óra, és már is tárgyaljuk tovább a programokat, mit lehet csinálni a hétvégén itt Szekszáron a környéken.
1: Megyünk tovább, akkor eddig Bonyhád volt, most akkor legyen Paks. Pakson éppen Nemzetközi Fúvosnapok Fesztivál zajlódik, augusztus 9-én indult, és most vasárnap estig fog tartani. Ugye a komoly zene és a fúvózene szerelmeseinek nyújt professzionális és nemzetközi élményt a város több pontján, de nem csak ugye Paks településen, hanem kiterjeszkedett akár Tolnára, néztük Madocsára. Különleges fúvózenekari koncertek, kamaraformációk előadásai, kísérő borkostolók és kulturális programok is megtalálhatóak. Ugye pontos részleteket, hogyha valaki nagyon szeretne utána nézni a koncerthelyszínekről és a fellépőkről, akkor pedig a paks.hu hivatalos turisztikai oldalon tájékozódhat, nézheti meg.
0: Illetve a fúvosnapok.hu-n is kint van ez a fesztiválnak a saját oldala. Én pedig egyéb programmal érkeztem, hogyha esetleg ezek közül semmi nem tetszik önnek, akkor lehet saját programot is csinálni, például erdőt látogatni, túrázni
1: most
0: egyet.
1: Most kivált kép, igen, szerintem nagyon ideális, ugye ebben a nagy melegben, egy picit az erdő
0: bizony,
1: mélyen, a hűsben.
0: Bizony, lehet menni a Gemencbe, de én például nemrég rákaptam erre, hogy a kék túra is erre halad el, egyik végállomása, vagy kezdete, attól függ, hogy honnan megyünk egy túróútvonal. A kék túra például a Szekszárd-Mórágy túróútvonal különösen szép tud lenni, de a Gemenci erdőben is lehet bóklászni, barangolni, és természetesen ott van továbbra is a szabad fürdés, szabad strand lehetősége Bajánál a Tűr István hídnál. Viszont az nagyon fontos, továbbra is kiemelendő, hogy a Duna kiszáradt medrében katasztrófa turistáskodni nem nagyon lehet, mivel itt az ivóvízbázis közvetlen veszélyeztetéséről is beszélhetünk, a szennyezés kockázata megnő ilyenkor, úgyhogy szigorú a tilalom és a bírság is, hogyha az ember a folyómederben katasztrófa turistáskodni készül, készül, nagyjából el tudom mondani, illetve hát folyamatosan bukkannak elő a Dunából olyan maradványok, amik akár világháborúból maradtak ránk, ezek veszélyesek is lehetnek, szóval nem érdemes a mederben, de fürdeni, szabad strandolni, azt tök
1: jó. De ha más strand, ugye, és szabad, akkor beszéltünk akár Domboriról, vagy Szálkáról, csodaszép település, mind a kettőnek gyönyörű a strandja, érdemes akkor kilátogatni ott is családostól például. Én Domborit nagyon szeretem egyébként ősszel is, meg télen, és te szoktunk ki többször kimenni, csak sétálni.
0: Igen.
1: Annyira megnyugtató egyébként, meg annyira szépen kiépítették, már gyönyörű a strandja, tényleg nagyon
0: esetleg,
1: tiszta.
0: Aki esetleg rég volt Domboriban, én is meglepődtem nemrég, hogy ki van kotorva az alja, nem ilyen hinaras, nem iszapos, hanem szépen meg van csinálva, legalábbis a kettes, a nagyobbik strand az mindenképpen, úgyhogy ha esetleg eddig ezt tartotta önt vissza attól, hogy Domboriba menjen, akkor ezt is tudjuk ajánlani. No, hát akkor van még valamit, vagy lassan
1: hát
0: azért
1: összegzünk? Hát én még csak annyit, hogyha Dunaföldvárra megyünk egy picit tovább, ott pedig Dunaföldvári állat és kirakodó vásár lesz, hagyományos, hatalmas hangulatú térségi vásár, ugye a Dunapart közelében, augusztus 16-án vasárnap reggeltől. Aki szeret mondjuk vásárokba menni, meg hát érdekes kincseket találni
0: program,
1: például.
0: De
1: valakinek ez is jó program. Lenni. Igen,
0: no,
1: érdekes
0: hát
1: lehet.
0: Akkor hamarosan összegezzük azért, hogy mit érdemes tudni a hétvégéről, meg megnézzük azért még, hogy milyen időjárás lesz. Előbb viszont Gigi D'Agostino és a Lámúr Tozsúr érkezik.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot kívánunk, 4 perc múlva 9 óránál járunk, és akkor összegezzük itt az óránkat. A hétvégével kapcsolatosan beszélgettünk Sosival, nagyjából milyen programok vannak.
1: Igen, néztünk ilyen kiállításokat, mozit, én mondom gyorsan a kiállítást, ami a Művészetek Házában még megtekinthető egészen szeptember 7-ig.
0: Nagy vonalak.
1: Vasárnap és hétfő kivételével így van. Bencsik János Divina Komédia sorozat.
0: Aztán lehet menni, Tarka Fesztivál lesz a hétvégén, ennek is utána jártunk, utána lehet nézni az interneten.
1: Rengeteg jó program, koncertekkel, finom ételekkel,
0: fúvósok is vannak,
1: fesztiválon,
0: ugye,
1: Pakson, így van,
0: fúvós fesztivál, de lehet menni a Kék túrát lejárni, a Gemenci erdőbe, mert hogy jó időnk lesz, nagyjából itt a hétvégén 34-35 fokra kell számítani, holnap még ilyen gyengén felhős, aztán inkább derült, illetve vasárnap is inkább derült időjárásra, úgyhogy nem lesz olyan hű, de meleg se. Talán 34-35 fok.
1: Akkor meglehűtjük magunkat. Domboriban szépen, igen,
0: igen,
1: a vízben, hogyha valaki
0: is
1: szeretne egy picit fürdős programot választani, vagy akár moziba is beülhetünk este már, egy picit lehűl a levegő.
0: Így van. Recepteket is mondtunk, ha esetleg lemaradt volna róla, vagy kíváncsi lenne, akkor ha a 74-es körzet 444-444-es számon tudjuk megosztani, vagy SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. No, hát akkor ezzel itt lezárul a hetünk. Jó gyors volt. Ami
1: nagyon gyorsan eltelt egyébként, igen, pont mondtam, hogy most kezdtük a hetet, és már vége is van.
0: A napi ötösnek is köszönjük a közreműködést, hogy

0: velünk okoskodtak reggel. Nagyon lelkesek
1: voltak, így van.
0: Úgyhogy akkor legközelebb egy hónap múlva.
1: Köszönöm, Levi. Rendben, szép napot kívánok.
0: Köszönöm,
1: és szép hétvégét.
0: Szia. Szép napot neked is. Mi pedig megyünk tovább, a folytatásban beszélgetni fogunk, hogy kik érkeznek, mert hogy többen is, és hogy miről, az természetesen kiderül hamarosan, előbb viszont még a hírekből informálódunk. Maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandus Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Az milliárd forintot csoportosítottát a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A NIV közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást, minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, a legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Az Egyesült Államok teljesen ellenőrzi a hormuzi szorost. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokkád áll.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonóm Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 3 perce járunk, 9 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és megérkeztek vendégeim. Ahogy ígértem, többen vannak. Romhányi Károly Gerjen polgármestere és Steig Gábor, a szexerdi kerékpáros ese elnöke a vendégem. Jó reggelt, sziasztok!
8: Jó reggelt, köszöntjük a hallgatókat!
9: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
0: No, egy közös projektről fogunk beszélgetni, hogy mi ez, azt mindjárt kibontjuk, előbb viszont még a Kászkadával bulizunk egyet, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Kaszkadával bulizunk egyet, 9 óra 8 perc van, jó reggelt, ez az Antrit reggel. Vendégeim a stúdióban Romhányi Károly Gerjen polgármestere és Teik Gábor, a szekszárdi kerékpáros ESE elnöke, akik egy közös projekttel kapcsolatban érkeztek hozzánk. Nyilván Gerjen úgy kapcsolódik ehhez a projekthez, mint helyszín, de miről van szó tulajdonképpen?
1: Így van, nagyon örültünk, a személy szerint nagyon örültem a megkeresésnek, amikor Gáborék megtaláltak ezzel a remek ötlettel, hogy mi lenne, hogyha Gerjen egy helyszínt adna egy nagyon klassz kis nemzetközi, vagy nem is annyira kicsi nemzetközi kerékpáros versenynek. És ugye azért a településen még ilyen típusú rendezvénnyel így direktben nem feltétlenül találkoztunk, főleg úgy, hogy konkrétan helyszínként szerepelünk benne. Úgyhogy én szerintem az első pillanatban legnagyobb örömmel mondtam azt, hogy akkor nagyon szívesen lennénk ennek a rendezvénynek a házigazdái. Én magam részéről picit kevésbé vagyok gyakorolt, mert kerékpározat természetesen tudok, de valószínűleg az én kerékpárom alkalmatlan lenne ahhoz, meg az a mennyiség, amit én el tudok tekerni ahhoz, hogy mondjuk egy verseny közelében menjen az ember, de nézők, én nagyon szívesen ott leszek, meg hát bizakodom benne, hogy jó kis eredményátadás, díjátadás, eredményhirdetés lesz, és akkor ott majd az ember egy kicsit közvetlenebbül is látja a versenyzőket.
0: Milyen versenyről van szó egyébként?
2: Igen, ez ugye a Gemenc nagy díj, igen. Röviden, tömören, sajnos az elmúlt évben elmaradt. Ugye 50. Gemenc nagy díj megrekedt 2024-ben, a 2025-ös év az kimaradás volt, a 26-os évet úgy indítottam, próbálkoztam ezen a vonalon és azon a vonalon és mindenfelé, sajnos nem jutottunk eredményre, és akkor jött egy olyan, mondjuk azt, hogy váratlan helyzet, mert ugyan a pályázatot azt én beadtam annó a szövetség felé, hogy az országos kritérium bajnokságot, ugye ez az, amit a villanyfényes, ha a helyiek így jobban beazonosítják. Így van, a ház tömkörül. Na tessék, itt van. Ez az a versenyszám, talán mondhatni, hogy a leglátványosabb versenyszáma volt mindig is a Gemenc nagydíjnak, és ennek a bajnoki futamát, ezt a szövetség évközben úgy döntött, hogy akkor Szekszárdon megrendezhetjük az egyesületünk. Ez mondjuk egy alap kiindulási helyzet volt. Aztán az Eisenkrammer Karcsival, ugye ők idehozták Szekszárdra a Tour d'Hongrie egyik szakaszát, befutó szakasz volt, ott már azért percegette a Karcsi az előzetes megbeszéléseknél is, hogy nyilván ennek egy hosszabb távú eredménye is lehet, akár az, hogy a Gemenc nagy díj tényleg ne feledjen, tehát ne merüljön a feledésbe. És hogyan tudnánk ezt az egészet mondjuk úgy, hogy megmenteni. Ennek kapcsán arra jutottam, hogy mi lenne, ha ugye szombati nap van, illetve lesz szeptember 5-én a Kritérium Magyar Bajnokság, mi lenne, ha másnap keresnénk, vagy találnánk egy olyan helyszínt, ahol egy országúti mezőnyversenyt lehet bonyolítani, mert azért mégiscsak a két nap az már egy több napnak számít, ugye a külföldi csapatok, hazai csapatok is sokkal könnyebben eljönnek egy ilyen eseményre, hogyha nem, idézőjelben mondom, csak egy kritérium versenyt rendezünk, hiszen azért a kritérium az a felnőtteknél is leghosszabb időt tart, mondjuk egy órás verseny, az ugye hát a nagyon messziről érkező versenyzők csapatoknak nem feltétlen vonzó, igen, szóval mai helyzetet tekintve azért az egy igen költséges, arányaiban nézve nem biztos, hogy kifizetődő sztori lenne. És hát én nagyon sokszor járok Gerjen felé, ugye edzésképpen is, és én azt már mondhatni, hogy évek óta mindig figyeltem azt a körpályát, azt a Faddi Dunaszentgyörgy és ugye az Új Dunahídnak a négyzet pályáját, és mindig álmodoztam arra, hogy itt milyen jó pálya lenne, mert tényleg széles az útburkolat, tényleg nagyon jó a minősége. Maga a település is egy nagyon barátságos hely.
1: Ezt vártam komolyan, nem nekem kell ide ékelni valami hasonlót, de köszönöm szépen.
2: Nem, hát ezt nem azért mondom, mert valami hátsó szándék, vagy valamiféle kalkulált dolog lenne ebbe a dologba, hanem valóban akárhányszor ott jár az ember, ezt nyugodtan ajánlom mindenkinek, hogy tessék megtekinteni, mert ott van mellette közvetlenül a Duna, az emberek abszolút kedvesek, mert amikor elmegyünk biciklivel, integetnek meg, tehát teljesen jó a felfogása. Meg tudom azt is, hogy egy sportos település, fesztiválról ne beszéljünk, tehát él az a település szépen. És hát mi lenne, ha ugye akkor ezt a dolgot oda vinnénk. Polgármester úr abszolút vevő volt rá, mindenben támogatja a dolgot, úgyhogy tulajdonképpen ez itt el is indult, és hát most ezt ugye most van ez a bizonyos sztori, hát a reményeink szerint a Paksi atomerőmű alatt ugye a Dunára tervezett fenékküszöb építése nem érinti, és ugye nem fogja befolyásolni a verseny megvalósítását, úgyhogy ez a megállapodás így köztünk létrejött, a munkálatok mennek, gyakorlatilag a versenykiírás készen van, és minden érintett versenyző meg klub az már tudja is készül erre a két napra, szeptember 5 és 6-a.
0: No, hát hogy milyen egyéb információt érdemes még tudni erről a versenyről, arra is rátérünk majd, előbb viszont a kolumbiai bombázó Shakira énekel nekünk. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: jó reggelt, ez az Unfit reggel, itt vagyunk. Megjött a, meg van hangom? Van hangom, jó reggelt, ez az Unfit reggel, 9 óra 16-ot írunk, beszélgetünk tovább Romhányi Károly, a Gerjen polgármesterével, és Tej Gáborral, a Szekszárdi Kerékpáros ESE elnökével, akivel itt a Gerjen által befogadott kritérium versenyről beszéltünk már, körversenyről, egészen pontosan itt kapom az instrukciókat, de hogy ez kritériumverseny lesz, vagy most akkor ez hogy áll?
1: De igen, tehát hogy tisztázzuk, ugye a kritérium, amit te nagyon helyesen háztömkörülnek is neveztél, ugye amit a helyiek
0: az most nem háztöm lesz, hanem mezőkör.
1: Nem, gyorsan mondom, jó, gyorsan, nehogy a hallgatók még itt véletlenül azt várják, és nem azt kapják, ugye ez nagyon fontos.
0: Nem, lesz.
1: Nem, a háztömkörüli verseny az lesz a villanyfényes háztömkörüli, természetesen már délelőtt az utánpótlás futamokkal megkezdődik majd szombaton, szeptember 5-én, de ahogy megyünk az időben, ahogy növekednek a távok, korcsoportok erősödnek, úgy belemegyünk majd az estébe. És ha jól emlékszem, 18 óra 40-kor elrajtol az a bizonyos felnőtt elit mezőny, amelyik belecsúszik, számításaim szerint már egy villanyfényes időszakba, az, amit a Szekszárd Béla téren érintve Bezerédi utcát, Széchenyi utcát, így van, Garai tér, és igen, akkor úgy vissza, ezt nevezzük kritériumversenynek, háztömkörülinek. Ami tulajdonképpen Gerjent éríti, az egy körverseny, hiszen ebbe a 20 kilométer, közel 20 kilométeres körpályán zajlik, de az már egy országúti mezőnyverseny. Ugye egy 20 kilométerre ott azért nem az a kritérium, az inkább ilyen technikás, gyors sprinteket igényelő, hamarabb robbanékonyságra épülő versenyszám. Az országúti mezőnyverseny, ez egy teljesen sík terület, aki járt már ugye ezen a részen, az pontosan tudja, hogy egy domb sincs benne tulajdonképpen, talán az autópályát, ahogy, vagy a felüljárót, ahogy megkerüljük a körforgalomnál, ott lehet, hogy egy picit ráemelkedünk, de tulajdonképpen ez egy teljesen sík verseny. Ez országúti jellegű, tehát ez egy országúti jellegű verseny lesz Gerjenbe vasárnap.
0: Hány nevező van erről, már lehet valami tudni, honnan jönnek?
1: Nagyon nehéz, a kérdés az nagyon jó, a válasz az, ami nagyon nehéz, mert ugye a kerékpárosok versenynaptára az azért időben el szokott dőlni, legalábbis a legfontosabb eseményeket ők szeretik már beírni január, legkésőbb februárra, főleg a komolyabb csapatok. A Gemenc nagy díj, mint említettük, azért az egy bizonytalan volt, és tényleg ez egy ilyen ad-hoc ötletként sikerül úgy, hogy akkor ne legyen. Egy év elveszett, oké, de amikor már 2-3 év is elmúlik, akkor szerintem sokkal nehezebb visszahozni egy ilyen rendezvényt. És a magyar csapatoknál azt gondolom, hogy azért nem lesz gond, mert ők egyrészt azért ezt az eseményt ismerik, tudják, hogy rangja van,
0: számolnak
1: mindig is nívós, így van. Talán mondhatom, hogy azért az egyesületünk szervezése is egy garancia számukra, hogy az azért jól szokott sikerülni. Nyilván a Vuelta sportiroda, mint olyan, aki ugye tulajdonképpen a gerjeni szakasznak a szervezője, az szintén egy garancia számukra, ugye a Tour de Hongrie kapcsán is már igazolták nem egyszer, és a magyar csapatoknak a versenynap, hazai versenynaptárban a vasárnapi napon ugye nincsen program. Tehát ez nekik egy szabad hétvége, fogalmazzunk így. Na most a külföldi csapatoknál vagyunk bajba. Egyébként eddig 3 külföldi csapat jelzett vissza nekem, hogy akkor érdekli őket.
0: Ők így honnan jönnek nagyjából?
1: Csehországból. Az egyik az egyébként egy kontis csapat, tehát a Favorit Bruno az egy kontis. Itt az a lényeg, hogy egy UCI által is jegyzett, az már egy nívót jelent, hogy kontinentális csapatnak nevezünk valakit, illetve azt a bejegyzéssel bír. És van egy bosnyák csapat is, akik már jártak nálunk versenyen, és nagyon örültek a meghívásnak, és akkor még van egy cseh, illetve a horvátok felé is van egy megkeresés, ahol mondjuk azt, hogy pozitív a dolog, de ezt most csak azért mondom, mert tényleg nehéz, hiszen ilyen utolsó pillanatos, na akkor most erre jártok, hát ha gyertek, maradjatok. Ez a kerékpársportban bizony kapom azt a választ, hogy éppen aznap már Németországban versenyeznek, és hát miért is tennének mást, amikor ott már időben megkapták ugye a versenyprogramot. Azt azért el lehet mondani, hogy a hazai bringások elitje, tehát legfontosabb klubcsapatok, tulajdonképpen a legfontosabb versenyzőikkel itt lesznek ezen a hétvégén. Hát már csak azért is, mert a bajnokság, mint olyan, az a szombati napon nekik is alaptétel.
0: No, hát hogy akkor pontosan ez a verseny mit is jelent Gerjennek, arra rátérünk mindjárt polgármester úrral együtt, illetve hogy mi a helyzet Gerjenben, elő viszont még egy Edda dalt hallgatunk, jó reggelt!
2: Unfit reggel!

0: A rockdallamok után itt vagyunk 9 óra 25-kor, jó reggelt, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket, vendégem a stúdióban Romhányi Károly Gerjen polgármestere és Teli Gábor a Szekszárdi Kerékpáros SE elnöke, akivel itt már kiveséztük a gerjeni bringa versenyt, ami lesz majd szeptember elején. A most egy kicsit a polgármester úrhoz fordulok. Miért jelent ez Gerjennek? Miért fogadtátok be a versenyt? Illetve mi van most Gerjen környékén, amihez lehet kapcsolódni?
1: Hirtelen azt sem tudom, melyikkel kezdjem, mert nagyon jó kérdések egyébként, és tényleg viszonylag hosszú lehetne a válasz, de ha röviden szeretnék válaszolni arra a kérdés, hogy ez a rendezvény mondjuk mit jelent a mi esetünkben, akkor azt mondom, hogy nagyon jót, mert hogy azért országosan, sőt, mint ahogy hallottuk, nemzetközi szinten is elvihetik a településünkről azokat a bízom benne pozitív impulzusokat, amit Gábor is kapott a kerékpározás közben, mondjuk ott Gerjen látogatása közben, és hát azért örülünk neki, hogyha jó hírünket viszik a országba, világba, és minél többen beszélnek a településről, jó értelemben az nekünk annál jobb, illetve ami nekem nagyon fontos volt, hogy azért mi, ahogy mondtátok is, egy sportos település. Igen. Próbálunk lenni már, amennyire lehetünk. Ugye próbáljuk a gyerekeket is minél jobban kicsalni egyébként mondjuk a számítógép vagy a telefonok mellől, és azokat a szabadidős tevékenységeket megpróbáljuk biztosítani már, amennyire tudjuk, nyilván egy kis közösséghez mérten, és örülünk neki, hogyha például a gyerekek mondjuk kijönnek a kerékpárversenyre, és például esetleg ennek kapcsán minél többen kerékpára pattannak, ha nem is lesz mindenkiből mondjuk sportoló vagy élsportoló, de minél többen mozogjanak. Ugye nem olyan régen adtunk át egy Kressz Parkot ott Gerjenbe, ott is például ezek kifejezetten mondjuk kerékpáros közlekedésre próbáltuk ugye sarkalni, meg megmutatni azokat a közlekedési szabályokat a gyerekeknek, ami nagyon-nagyon fontos, és ez most olyan kellemesen összekötődik a kettő, mert ugye a rendezvénynek is egy központi helyszíne lesz ott a településnek a központja.
0: Ott lesz a rajta befutó?
1: Hát gyakorlatilag ott egy ilyen technikai zóna lesz kialakítva, ahol a különböző regisztrációkat meg tudják ejteni a versenyzők, csapatok, illetve hát onnan lesz egy ilyen indulás nagyjából, igen, és akkor tényleg ott mindenki meg tudja nézni. Annyi, hogy előzetesen már beszélgettünk róla, hogy azért a lakosoknak a kiértesítését szeretnénk mi is minél előbb megejteni majd, illetve a térségben is azért azokat az információkat átadni, hogy ott a közlekedés az hogyan fog kinézni, mert hogy lesz azért ott egy egyirányosítás a közlekedésben, lesznek lezárások, de hát ez gyakorlatilag Gerjen esetében, meg ott a térség esetében ez egy vasárnapi napot fog érinteni, beszéltünk is róla, és azért nem egy egész napos lezárás jelent ez, bizakodom benne, minél többen kilátogatnak egyébként erre a programra, mert szerintem nagyon jó, tehát én is kíváncsian várom, hát amikor beszélgetünk, hogy egy kör talán 20 kilométerről emlékszem, én összesen a 20 kilométert le tudok tekerni, akkor nagyon boldog vagyok, nem, hogy még ott 6-7 kör.
0: Csatlakozom ehhez a gondolatmenethez.
1: Úgyhogy én kíváncsi vagyok, ráadásul én egy kellemes kis műtét elé nézek, egy tért műtét elé, úgyhogy pont mondta, hogy a rendezvényen majd lesz azért ennek egy ilyen kis, nem is tudom, ilyen kis éle annak, hogy mondjuk egy díját adon, ott az ember átad egy díjat, úgyhogy éppen egy lábadozó fázisban leszek, de bizakodom benne, hogy utána kerékpárra tudok majd pattani én is minél előbb, és egy kis egészséges mozgásba ki tudok én is törni.
0: És mi a helyzet még Gerjenben? Milyen aktualitásaitok vannak, ami így érintőlegesen?
1: Ja, most nagyon sok rendezvényt szervezünk az elkövetkezendő időben, illetve vannak kisebb fejlesztéseink, mint mondjuk ilyen befejezett projektjeink, vannak versenyképes járások program keretein belül, ugye ilyen fűtéskorszerűsítéseink voltak, vagy például, amit említettem, is egy turisztikai fejlesztésünk volt, amilyen Kressz Parkkal összekötő turisztikai fejlesztés volt. Ugye a Dunarok találkozónak ugye vége lett, itt beszélgetünk róla, hogy jól sikerült. Mind a kettőnknek, hogyha jól értettem, itt előzetesen, hogy beszélgettünk róla, nagyon büszke vagyok tényleg, és ezzel is köszönöm a szervezőknek. Most volt nálunk egy nemzetközi fúvós fesztivál, és akkor ott meghallgattunk gyerekeket, szerintem zseniális volt egyébként, nagyon élveztük, akik oda kilátogattak a programra, kaphattak a kultúrának egy ilyen szeletéből is szerintem egy nagyon nagy csomagot, egy szeretett csomagot, vagy tényleg egy nagyon nagy élményt vihettek haza, akik eljöttek. Ugye most itt augusztus végén is szervezünk ugye még egy programot, ez olyan nyárzáró kis program, ez a tipikus régebben, hogy ezek a bucsuk voltak, és ezt egy picit újra gondoltuk, és akkor egy szombati napon, ugye itt augusztus végén ezt megszervezünk, közösségi felületeken elérhetőek majd az információk. Ugye utána lesz reményeink szerint, ugye meg tudjuk szervezni ott Gerjennél a kerékpáros versenyt, utána héten falunap lesz nálunk, úgyhogy bizakodom benne, hogy aki szeretne most Gerjenbe vagy ott a környéken valami programot találni, az ellátogat hozzánk oda Gerjenbe, és jól tudja magát érezni, úgyhogy izgalmas időszak elé nézünk.
0: Mozgalmas is.
1: Abszolút mozgalmas
0: mellett.
1: Is.
0: Úgyhogy hát akkor Gerjenben is halad az élet, kívánok nektek sok sikert a szervezéshez, tervezéshez, lebonyolításhoz. Romhányi Károly és Teli Gábor, köszönöm, hogy itt voltatok ma reggel.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget. És szép napot nektek, sziasztok!
0: Mi pedig megyünk tovább, ránézünk az utakra, illetve az időjárásra, és megnézzük, mi várható a hétvégén, meg a mai napon még, úgyhogy maradjon velünk!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak. Megéri betérni.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ha szombat, akkor svéd asztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
8: Ennyi volt a reklám.

0: Jó reggelt, össze vagy már inkább szép napot, ez az Antrit reggel, 4 perc múlva 3:45 üt az óra, én pedig, ahogy ígértem, ránézek először az utakra, majd természetesen az időjárást is kivesézzük. No hát itt a környéken azért vannak munkálatok, például a nagyjából Kesselyüstől kaszálnak az 51-13-as úton egészen Várdombig, úgyhogy Őcsény, Decs, Sárpil is beleesik ebbe a körbe. Aztán az M9-es autópályán is kezdtek munkálkodni, félpályás lezárással találkozhat a bogyiszlói lefelhajtó, valamint a Szent László híd között, itt egyéb útkarbantartási munkákat végeznek. A 65-ösön Zombánál, Zomba végén árokpatka és szegélyrendezés zajlik, útszűkülete találkozhat, ahogy egyébként szintén ilyen korlátozásra kell készülni a 6-os főúton is, nagyjából a siófoki elágazótól egészen Bonyhád után a Mármegye határig, mert hogy arrafele kaszálnak, illetve a megye határnál pontban burkolatjel festés is van, úgyhogy ott sávlezárással is találkozhat. Ezen kívül Bonyhádon lezárások vannak tömegrendezvény miatt, ugye a Tarka Fesztivál, ezt már kiveséztük Sasival, teljes a lezárás így ott a templom környékén, Széchenyi tér, valamint Percelmór utca, és ezek ott mind-mind nem járható már. Az 5603-as úton Bonyhád-Bátaszék összekötőjén Bonyhádon még belül útszűkület van útkorbantartási munkák miatt, illetve a Rákóczi-Ferenc utca végén, hogyha esetleg Tevel felé haladna. Ezen kívül más nagyjából nincsen, az M6-os autópályán még érdemes figyelni, mert az országhatár felé tartó oldalon a lehajtót nem lehet használni, tehát Bátaszék felé nem lehet lehajtani, mert hogy aszfaltozás miatt azt lezárta a közút. A városra nézve egyébként az látszik, hogy most annyira nem élénk a forgalom, inkább a központi részeken 1-2 perc, ami áthaladási idővel lehet számolni. Ez most éppenséggel a Volcs-Károly áruház előtti kereszteződés, valamint a kórházi kápolna. Az elkerülőn a volántelepi lámpa most már fogja a forgalmat, ahogy azt szokta tenni, egyébként pedig nagyjából járhatónak tűnik a város. Rendőrölt trafiról nem kaptunk bejelentést, de amennyiben ön tapasztal valami szokatlant, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk a 30-as 944-44-en is. Az időjárásra is ránézünk majd, elő viszont még Pink dala érkezik nekünk. Ez a So What? Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Ha 2000-es évekből egy nagy sláger kéne mondani, akkor a Bon Jovi és az It's My Life jogosan szállna a kategóriába be a bajnoki címért. Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 9 perc múlva 10 óránál járunk. Ez pedig azt jelenti, hogy még egyszer nézzünk rá az időjárásunkra, mi várható a mai nap. Csodaszépen süt a nap, és nincs is olyan meleg, 25 fokot mutatnak a hőmérők, nem lesz egyébként sem olyan nagy kánikula, 31 lesz a maximum, az UV-sugárzásra viszont ennek ellenére is figyelni kell, mert az bizony károsítatja a bőrünket, fényvédőkrémmel, sapkával, kalappal mind-mind lehet ellene védekezni. Egyébként felhő sem várható, és eső sem, úgyhogy ez néhol azért szomorú hír, valahol pedig örülünk, hogy nem ázunk a bőrré, úgyhogy ez teljesen nyárias idő a mai nap, ami várható. Lengeruhan napszemüveggel, ezt ajánlja az időkép is, és szerintem mondhatom, hogy igazából ez a hétvége programja is. 34-35-36 fokok várhatók a következő napokban, úgyhogy kicsit kánikulásabb, de azért mégis talán elviselhető lesz majd a hőmérséklet. A pallagfű pollen szezonja kezdődik, de a pollen koncentráció egyébként is közepes, a csalánfélék, a kenderfélék, az üröm és a gombák tekintetében is, a pallagfű mellett nyilván ezek spóraszáma tehát most már kezd emelkedni. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, mindenképpen forduljon orvosához, ő tud segíteni első körben. No, hát ez minden, nagyon sok vizet kell inni ettől függetlenül, ami tényleg víz legyen, mert ez fontos, és egyébként pedig nem szabad olyan sokáig, huzamosabb ideig a tűzőnapon tartózkodni, könnyen napszúrást lehet kapni. Úgyhogy szép napot kívánok a folytatásban is, még zenélünk egyet, aztán összegezzük a reggelünket, ne menjen sehova.
1: Ez az Antwit reggel.

Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

Los Frequencies csillagos dalával ér véget az Antwiz reggel, jó reggelt, a végéhez közeledünk, vagy már inkább szép napot, ezt is mondhatnám, 9 óra 57, amit mutat az órám, ezzel pedig összegezném a mai reggelünket. Ugye belenéztünk a hírekbe, a sporteredményekbe, Milák Kristóf például Európa bajnok lett, Európa csúccsal, illetve azt se feledjük, hogy a férfi 400 méter gyorsváltó is aranyéremnek örülhetett. Na, atlétikai VB-n is megnéztük, hogy milyen eredmények születtek, és örültünk annak, hogy legalább egy magyar csapat, a Ferencváros továbbjutott az Európa Ligában a nemzetközi porondon. Aztán érkezett Sasi, a napi ötösben egy filozófiai kérdést tárgyaltunk, nem jutottunk megállapodásra. A Kressz bővebben szabályoz ezt a kérdést. Végül pedig a következő óránkban a programokkal, hétvégi programokkal, lehetőségekkel és receptekkel készültünk önnek. 9 órakor érkezett Romhányi Károly, Gerjen polgármestere, valamint Stej Gábor, a szekszárdi kerékpáros ESE elnöke, akik a közelgő szeptemberi versenyükről, Gerjenben rendezendő kerékpáros versenyről számoltak be, és

0: Végül most az időjárás, illetve az útinfók után itt vagyunk a 10 óra kapujában, ami azt jelenti, hogy az Antrit reggel mára sajnos véget ér, velem legközelebb hétfőn 13 órától rádiózhat. Most két órán keresztül szinte megszakítás nélkül érkeznek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei, déltől pedig Géci Adrián kolléganőmmel töltheti a hét utolsó munkanapját. Én kívánok további szép napot és jó szórakozást a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Megérkezett

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az asszály miatt. A vöröskeresztesek 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balatonparton. Ma derült napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetéképességük megtartására, olvasható a kormány.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban kis és közepes gazdaságok védelmében. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt írták. Az állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte az MT-vel a GKI Gazdaságkutató ZRT. Számításaik szerint egy nagy látogatottságú külföldiek körében is népszerű rendezvény évente 13 milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez, nem számolva a 100 milliókban mérhető területhasználati díjat, valamint a szálláshelyi, vendéglátási és más közvetett forgalmat. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
7: Menü ajánló a Rádió Antriton. A Café Amaretto mai kínálata csirke vagy sertés raguleves, választható hozzá aranygaluska vaníliasodóval vagy tökfőzelék fasírtal. A C-menü grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A Szász étteremben ma marha gulyást vagy hideg gyümölcslevest ebédelhetünk, az A menü aranygaluska vaníliasodóval, a B menü pedig aránycsíni paradicsomszószal. A pizzamában palóc gulyás került az étlapra, az A menü békönös sajtos tepsiben sült csirkemell kukoricás rizssel, a B menü pedig almás rizskok baraszklekvárral. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
0: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél!

0: Plusz 3630 883 83 51.
1: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
2: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
2: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
3: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Ma derült napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pirisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 búzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Tömix Kft. Kossuth egy pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro pékségtől. Idén 26 pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtó szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt írták. Az idei nyári szezonban már 5-ször támad fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 20 2 óta a Kastélyi öbölben.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrét FM 105.1.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefon számon.
1: Menüajánló a Rádió Antriton. A Café Amaretto mai kínálata csirke vagy sertés raguleves, választható hozzá aranygaloska vaníliasodóval vagy tökfőzelék fasírtal. A C-menü grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A szász étteremben ma marha gulyást vagy hideg gyümölcslevest ebédelhetünk, az A-menü aranygaluska vaníliasodóval, a B-menü pedig aránycsini paradicsomszósszal. A pizzamában palóc gulyás került az étlapra, az A-menü békönös sajtos tepsiben sült csirkemell kukoricás rizssel, a B-menü pedig almás rizskok baraszklekvárral. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
2: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004.

0: www.ibvr.hu.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
2: Már 4950 forinttól.
1: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Rendkívüli intézkedések Paksnál. Indul a 24. Tarka Fesztivál Bonyhádon. Pénteken is marad a 30 fok körüli hőmérséklet. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Megkezdték egy dunai fenékküszöb építését Paksnál, miután ismét veszélyesen alacsonyra süllyedt a Duna vízszintje. A kormány a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek javaslata alapján döntött a rendkívüli beavatkozásról. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, közölte a kormányfő. Ezért egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között. Elmondta, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 cm környékére süllyedhet. A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár mínusz 140 cm alatt is lehet, ezért ismét felmerülhet az erőmű teljes leállítása. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, a kormány a csütörtöki helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul már pénteken megkezdik a Duna két partjától a Paksi atomerőm és Duna-Szent Benedek település között egy dunai fenékküszöb építését, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával. Ezzel a beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitás működhessen. A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége 6 milliárd forint. Jelenleg megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, és rövidesen a második bárka is megérkezik, számolt be a fejleményekről Magyar Péter a közösségi oldalán. A kormányfő azt is megjegyezte, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Pakson a vízügyi és energetikai szakemberek és a honvédség a védelmi igazgatási hivatal koordinálásával összehangoltan végzik a munkát. Ifjú Bartal György motorversenyző emlékére minden év augusztus közepén halálának évfordulóján tartanak megemlékezést és koszorúzást, amely a magyar közlekedési balesetek áldozatainak is emléket állít. Az idei eseményről Farkas Kinga, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense beszél.
5: A Tolna vármegyei balesetmegelőzési bizottság, a közreműködő szervezetek és magánszemélyek a hagyományoknak megfelelően minden évben augusztus közepén emlékeznek meg a Kölesd mellett lévő Bartal szobornál a Tolna vármegye közútjain közlekedési balesetben elhunytakról. A megemlékezés helyszíne a Bartal György egykori motorversenyző emlékére épített obelisz. A megemlékezés idén augusztus 14-én pénteken 10 órakor lesz, ahol a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, a Tolna vármegyei balesetmegelőzési bizottság, a Katasztrófa védelmi igazgatóság, a Tolna vármegyei polgárőr szervezetek szövetsége, a Magyar Közút Non-Profit Zrt., illetve más szervezetek, számos vármegyében működő motoros klub tagjai és magánszemélyek is részt vesznek rajta. A megemlékezés zárásaként mindenki elhelyezheti virágait, koszorúit a fiatalon motorbalesetben elhunyt Bartal György emlékére állított emlékhelynél. Ezt követően a résztvevők bizottsági ülést tartanak az aktuális baleseti helyzetről a Kölesdi Művelődési Házban.
4: A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ szervezésében augusztus 14-én, 15-én kerül megrendezésre a 24. Tarka Fesztivál Bonyhádon. A rendezvény péntek délelőtt 10 órától országos fórummal, a bonyhádi állategészségügyi és állattenyésztési tanácskozással kezdődik, majd 15:30-kor a Kaszinó kertben színpadi programokkal folytatódik. Fellép többek között a New Generation, Tom Petty és barátai, László Evelyn, a Watt Frutik koncert pedig 20 órakor kezdődik. A szombat 15 órakor az Alma együttes koncertjével indul, akiket még sok-sok fellépő követ. 20 órától Iri Mafia koncert lesz, a fesztivál záró parti pedig 10:30-kor kezdődik. A Bátaszéki Székelyek baráti köre idén már 9. alkalommal szervezi meg a József Falvi búcsú elnevezésű rendezvényét, amelynek részleteiről Molnár Pétert, a Bátaszéki Székelyek Egyesületének vezetőjét kérdeztük.
6: A Bátaszéki Székelyek baráti köre az idei évben 9. alkalommal rendezi meg a József Falvi búcsú elnevezésű rendezvényét. Minden egyes búcsú, amely az egyesületünkhöz köthető, szentmisével kezdődött, ezt idén is ugyanígy fogjuk tartani. Szombat délelőtt 10 órakor a Bátaszéki Nagy Boldogasszony templomban ünnepi szentmisét tartunk a bukovinai székely őseink, felmenőink emlékére, és azért, hogy ez a közösség összetartóan és gyarapodóan tudjon tovább működni. Szentmise után szeretettel várjuk mindazokat, akik ezen a misén megtisztelik jelenlétükkel a közösségünket. Szeretettel várjuk egy kis fogadásra, és délután pedig 15 órakor folytatódik a programsorozat, ahol kis baráti társaságok, az egyesülethez köthető ismerősök, barátok egy közösségi grillezésben vesznek részt, és 17 órakor kulturális programmal folytatjuk a programsorozatot, ahol a 10 éve fennálló tánccsoportunkra fogunk fókuszálni, és hozzá köthetően a Székely Kórus, illetve három tánccsoport fog a közösségi ház udvarán előadást tartani. Ünnepi koncert is lesz, ahova az idei évben a Ritmus a zenekart hívjuk és várjuk. Ők 19 órától fognak fellépni az udvarunkon lévő színpadon, és az estét pedig DJ Táborfival egy retro diszkó keretében ünnepeljük meg.
4: Augusztus 14-e és 22-e között a romániai Pitesti és a Mioveni városaiban rendezik az idei U16-os Európa-bajnokságot. A magyar lányok Szlovéniával, Németországgal és Litvániával kerültek össze a D-csoportban. Augusztus 14-én 19:30-től Szlovénia, 15-én szintén 19:30-től Németország, 16-án 14:30-től pedig Litvánia ellen lép pályára a magyar delegáció. A KSC fiatal sportolója Pomsár Anna első alkalommal vehet részt a korosztályos EB-n, a csapat korábbi edzője, Horváth Zsófia pedig már sokadik nemzetközi versenyére készül, mint másodedző. Az U16-os válogatott 6 sikeres felkészülési mérkőzésen van túl, amelyek során Pomsár Anda mindannyiszor pályára lépett. Az ifjú tehetség nagyrészt csereként beállva hozott új energiákat a parketre, és hasznos teljesítménnyel segítette a csapatot. Olaszország ellen 6 és 8, a Finnországgal való mérkőzésen 4 és 11, Horvátországgal szemben pedig 2 és 18. 8 pontot szerzett. Pénteken sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még többfelé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak, friss lesz a hajnal, kora reggelre 9 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon pénteken hajnalban 13, napközben 32 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
7: Az a péntek délután itt az Antriton meglepet, és Adri helyett én vagyok, ma a pihenésből is megártasok, úgyhogy együtt töltjük ezt a péntek délutánt, Fekete Dávid vagyok, csapjunk is bele, Dash és Young Fly közösével, ez az Oh Mama.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

0: Antvitom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és megvan az idei ország tortája, nem tudom, hallotta-e? Az antvit.hu-n megvannak az információk, nézzük meg! A Magyar Cukrászipartestület minden évben keresi az ország tortáját, és augusztus 20-ától lehet majd megkóstolni a győztest. Ebben az évben már 20. alkalommal hirdették meg a cukrászok számára az ország tortája és az ország cukormentes tortája felhívást. A jubileumi évben rekordszámú 60 nevezett torta közül kellett a zsűrinek kiválasztania a legjobbat, hát nem lehetett egyszerű feladat mindez. A megmérettetés végül címvédéssel zárult, a tavalyi országtortát megalkotó csapat most az utolsó pillanatban fehér mámorról bíborfehér nevűre módosult finomsággal húzta be az első helyet. A megadott rögös túró és tejföl tematikához illeszkedve a gyulai kézműves cukrászda mesterei alkalmazták legjobban ezt az egész ízkombinációt. Úgyhogy gratulálunk nekik innen is. A cukormentes torták között a Balatongyöröki Promenád Kávéház Szilva Fácska nevű alkotása vitte a prímet. A kötelező elemek mellett szilvával, dióval és tejcsokoládéval gazdagították ezt a tortát, úgyhogy augusztus 20-tól pedig meg lehet majd kóstolni. Addig pedig mutatom, hogy mi itt az Antriton mivel folytatjuk.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandurs Zsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Az információk után ez még mindig az Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Továbbra is tombol a nyár, tombol a strand szezon, ami végül is lehetne tréning szezon is, ahogy Dua Lipa énekli most.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Well, who's next?
1: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és egy óránk már el is röppent, van még vissza bőven, úgyhogy számítok erre a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
11: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Felérték előttek a minőségi szempontok az iskola kezdésnél. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. Ma derült napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felértékelődtek a minőségi szempontok az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál. Az áraknál fontosabb szempont lett a minőség. A szülők többsége műszaki eszköz venne a gyerekének, közölte a MediaMarkt csütörtökön az MTI-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. Tavaly még 54%.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma derült napos időre számíthatunk, a térségben felhők szinte nem is lesznek, az égen csapadék pedig továbbra sem vál.

0: várható. A keleti és északkeleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
3: Az alpéntek délután köszönjük a híreket, és köszönet, hogy itt van velünk az Antriton, én Fekete Dávid vagyok. A héten már többször belefutottunk a countryba, mint stílusba, hát ma is éppen így adódik. Billy Ray Cyrus következik.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: Ez a Rádió Antrita, ma kedvencei verítse tegnap slágereivel, ma augusztus 14-e van. Lessük meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is sok boldogságot ma Marcelnek, aki neve napját ünnepli. Aztán lessük meg, hogy kik a mai nap szülöttei. Például Steve Martin, Oscar-díjas amerikai színész, komikus, hát igazi legenda, vagy Magic Johnson, amerikai kosárlabdázó, illetve Halle Berry, Oscar-díjas amerikai színésznő, modell és szépségkirálynő szintén. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van ma az örömre. Aztán csapjuk még föl gyorsan a kalendáriumunkat, mert hogy olyan fontos események történtek a múltban e napon, mint például 21-ben, mármint hogy 1921-ben a Baranya-Bajai Szerb-Magyar Köztársaság kikiáltása Pécsen. Volt ilyen. 1945-ben Japán kapitulációjával véget ért a második világháború, ez azért elég fontos, illetve 1952-ben Rákosi Mátyás lett Magyarország miniszterelnöke e napon, és valamiért feljegyezték az utókornak, hogy 2003-ban ekkor hatalmas áramszünet volt New Yorkban. Hogy miért? Nem tudni, de hát higgyük el, hogy hatalmas áramszünet volt New Yorkban. Ez tehát a mai nap zanzásítva, ami a múltat illeti, hiszen előttünk még elég sok minden van. Forognak is a legnagyobbak, mutatom, hogy miért.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrita, ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Most, hogy megkaptuk az infókat, pörögjenek hát tovább a legnagyobbak. Rockefeller, Do It Tonight!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit, és nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk ismét elröppent. Nem nagyon lassítunk, hiszen a remek zenék mellett meglesjük majd az utakat is, ahogy azt tenni szoktuk, szóval jönnek a hírek, aztán pedig az utak, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A NIV közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járvány védelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Az Egyesült Államok teljesen ellenőrzi a hormuzi szorost. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokkád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok

0: a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma derült napos időre számíthatunk, a térségben felhők szinte nem is lesznek, az égen csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: És már itt is vagyunk az útinfokkal, úgyhogy lássuk, hogy mi a pálya. Kaszálás zajlik az M6-os autópályán, Decs vonalától a Bátaszéki lehajtóig, ezért az országhatár felé tartó oldalon a leállósáv és egy forgalmi sáv nem járható, a Bátaszéki lehajtó pedig le van zárva szintén ezen az oldalon aszfaltozás miatt. Ugyancsak kaszálnak az 51-13-as Szekszárd-Decs-Várdom összekötő út 5-ös és 20-as kilométerek között, erre is érdemes odafigyelni, ahogyan arra is, hogy egyéb útkarbantartási munkák vannak az M9-es autóút 11-es kilométerében, itt félpályás lezárásra kell tehát számítani a 6-os főút felé vezető oldalon, és burkolatjelfestés zajlik az M6-oson a 134-es kilométerben, egy forgalmi sávot lezártak, ez nagyjából úgy Fácánkert magasságát jelenti. Ezen túl pedig igazából továbbra is csak kaszálások vannak, például a 6-oson a 142-es és a 160-as kilométerek között útszűkületre kell számítani. Úgyhogy nagyjából ennyi, amit el lehet mondani. Megindult azért a forgalom, a Csatár környékén egy picikét bedugult a mindenség, ezen túl pedig az Arany János utcában, illetve a Szent István téren kell lassabb haladásra számítani, ha minden igaz, az útinform térképe szerint legalábbis ez a helyzet. Vezessen óvatosan, körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívül, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Jó utat kívánunk!
1: Rádió
3: Andrit, FM 105.1. A péntek délután ismét az úthelyzet után újra a dalokra koncentrálunk, hiszen mégiscsak ezért gyűltünk össze. Benne vagyunk a menős percekben, bár néhány helyen ilyenkor talán már vége, de azért biztos, amit tudti, szóljon a Hollywood Hill.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágerei.

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és az a helyzet, hogy egészen jó idő van. Hihetetlen, hogy ezt mondom, mondjuk 31 fok környékén járunk, ami azért számomra egy picit melegebb az ideálisnál, de ettől függetlenül egészen elviselhető most, főleg az elmúlt hetek időjárásához képest, amikor alig bírtunk kint lenni. Nem akarom elrontani a kedvét, mert hogy sajnos az a helyzet, hogy a hétvégére jön vissza a kánikula, megint 34-35-36 fokunk is lehet akár, de utána jön egy hidegfront és bezuhan, visszazuhan legalábbis erre a maira, ugye 29-31 fok környékére majd, de ma még ma van, úgyhogy arra érdemes odafigyelni, hogy este, hogyha megy bulikázni, akkor hát talán nem kell semmi, 21 fok meg 18 fok környékén alakul majd minden, hajnalban lesz hidegebb, 13 fokot jósolnak, úgyhogy lehet rendesen szellőztetni majd éjszaka és kellemesen pihenni, aludni, így készüljön tehát, na meg úgy, hogy továbbra is jönnek a legnagyobbak.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és Zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
4: A Rádió Antritól a Ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Az információk után újra zenélünk. Az én kora tini korom egyik jól marketingelt fiú bandája érkezik, akik éppenséggel testvérek is. Ők a Jonas Brothers.
0: Vissza a zenéhez! A Ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritól.

0: Örülnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanak egyet. Átadom a mikrofont Jolinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-áig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana? Vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Még lehet jelentkezni az Életfa programra. Hétvégén lesz a pályakerékpáros országos bajnokság. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Janner Gyuri vagyok. 2026. augusztus 14-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Mint arról már beszámoltunk, egy 36 éves vezetői engedéllyel nem rendelkező férfi 2026. augusztus 10-én a 6-os számú főúton közlekedett.

0: Olyan nem az eredeti, hanem egy másik autó rendszámtáblái voltak, így a férfi olyan gépjárművet használt, amelynek az egyedi azonosítójele hamis volt. Dunaföldvárnál a lámpa piros jelzése ellenére az autójával nem állt meg, nem adott elsőbséget a neki jobbról érkező és a zöld jelzésen szabályosan áthaladó másik autónak, emiatt az autójával fékezés nélkül a másik autó bal oldalának ütközött. A vétlen autóban utazó mindkét személy, egyikük súlyosan megsérült. A gyanúsított és a mellette ülő élettársa nem győzöttek meg arról, hogy a másik autóban megsérült-e valaki, van-e segítségnyújtásra szoruló személy, hanem a helyszínről elmenekültek és egy bokros erdős területen elbújtak. Elfogásuk után az is kiderült, hogy a férfi előzőleg kábítószert fogyasztott, amit az elvégzett gyors teszt is igazolt. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása mellett segítségnyújtás elmulasztásának vétsége egyedi azonosító jellel visszaélés büntette, és fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklás miatt őrizetbe vette. A gyanúsított büntetett előéletű utoljára más jellegű bűncselekmények miatt különös visszaesőként 9 év fegyházbüntetésre ítélték. Őrizetbevételét követően a járási ügyesség indítványozta bűnügyi felügyeletének elrendelését, mivel fennáll elsősorban a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye is. A járásbíróság az indítványnak mindenben helyt adva elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét, amely döntést az érintettek tudomásul vettek. Több száz szával gyarapodott már Paks zöld felülete az Önzetlenül környezetünkért, otthonunkért munkacsoport alapítvány Életfa programjában. A szervezet Életfa akciójának lényege, hogy facsemetét ajándékoznak az évente kiért felhívásukra jelentkező családoknak. Idei felhívásuk immár a 20. a jelentkezés határideje pedig a végéhez közeledik. Régi magyar hagyomány, hogy fát ültettek, amikor kisbaba érkezett a családba, általában valamilyen őshonos fát, mert az vélhetően hosszú életű lesz. Ez a szokás és Lendvai Klári gyermekdara ihlette az Ökomunkacsoport Alapítvány Ültesfát, Életfát, őrizd az oxigén forrását akcióját, amelyet idén is meghirdettek immár 20. alkalommal. Azoknak a szülőknek a jelentkezését várják, akik gyermekük születésének örömére idén novemberben szeretnének egy életfát ültetni, vállalják, hogy folyamatosan együtt gondozzák a fát, amely együtt cseperedik a gyermekükkel, és évente fotót küldenek róla. A jelentkezés első lépése egy szándéknyilatkozat küldése, amelyre válaszol meg kapják a jelentkezési lapot, ezt kitöltve vissza kell küldeni. A jelentkezéseket az életfa2026@gmail.com e-mail címre várják augusztus 20-áig. A facsemetével együtt egy gravírozott táblácskát és emléklapot is kapnak a családok. A programban az évek során több változás is történt, például az átadás helyszínében, vagy hogy a klímaváltozás miatt már nem októberben, hanem körülbelül 10 éve november 3. hetében tudják átadni az életfákat. Kitolódott ugyanis az az időszak, amikor a leveleiket lehullatják a fák, és a vegetáció, a nesztkeringés visszahúzódik, ültetni lehet. Az alapítvány folyamatosan dokumentálja, hogy melyik évben ki milyen fát vett át. További információt a 20354-3448-as telefonszámon, vagy az életfakukac@gmail.com e-mail címen kérhetnek az érdeklődők. Bonyhádváros önkormányzat a 350 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében a fájlakótelep környezetének korszerűsítésére és felújítására. A projekt célja egy korszerű, környezetbarát, infrastruktúrális fejlesztés volt, amely a lakók számára élhetőbb környezetet, a település számára pedig fenntartható fejlődést biztosít. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott a fájlakótelep környezettudatos, család és klímabarát megújítása. A projekt keretében egy komplex fejlesztési koncepció valósult meg, amely 3 fő elemre épült. Egyrészt megtörtént a teljes lakótelepet érintő tájrendezés, a zöld felületek felülvizsgálata és megújítása mellett új járdák épültek, személygyűjtőket helyeztek ki, valamint az utcai bútorok fejlesztése és egységesítése is megtörtént. Közel 7000 darab évelő növény és cserje, valamint 84 darab fa ültetése valósult meg. A beruházás második elemeként a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István iskolája előtti központi zöld területen egy több funkció, több korosztály számára is élménynyújtó játszótér és pihenőpark létesült, amelyet egy mellékhelyiséget is magába foglaló kiszolgáló épület egészít ki. Harmadik elemként a Mátyás Király utca sarkánál egy kutyafuttató került kialakításra, amely az állattartók számára biztosít megfelelő környezetet kedvenceik szabad és biztonságos mozgatásához. Az elkészült beruházás során olyan technológiák, módszerek kerültek alkalmazásra, amelyek környezet és természetvédő módon támogatják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, ezzel is hozzájárulva a Bonyhád lakosságának megtartásához. A Szent István nap nem csak hazánk, hanem városunk, Szekszárd egyik legfontosabb közösségi eseménye is. Augusztus 20-án tisztelgünk államalapítónk Szent István király előtt, emellett ünnepeljük az új kenyeret is. A belvárosi római katolikus templomban kenyérszenteléssel egybekötött szentmisével veszi kezdetét a nap, a program sorozatot pedig nagyszabású koncert zárja. A programban közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgo Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete és a Szekszárdújvári Római Katolikus Társaskör. Az ünnepségen lehetőség van koszorú elhelyezésére is, ezért kérik azon intézmények és szervezetek képviselőit, akik koszorút szeretnének elhelyezni, hogy szándékukat augusztus 17-én hétfőn 14 óráig jelezzék a gödrei.zoltánkukac@szekszardagora.hu e-mail címen. A hétvégén rendezik meg Budapesten a 2026-os pályakerékpáros országos bajnokságot, ahol a szekszárdi kerékpáros eseszíneiben Filutás Viktor is rajthoz áll. A részletekről Stej Gábor, az egyesület elnöke beszél.
1: Az egyesületünk életében a következő nagy program és nagy esemény az az augusztus 15-16-a hétvége. Szombat-vasárnap rendezik meg a kerékpáros pálya magyar bajnokságot. Ez azt jelenti, hogy egy zárt pályán, ugye fönt a budapesti Bringa arénába, a Kőbánya arénában rendezik ezt a bajnokságot. Egyébként volt már a héten nemzetközi Budapest Grand Prix néven nemzetközi esemény is. Versenyzőnk Filutás Viktor a magyar válogatott színeiben indult, és tényleg igen, szépen teljesített, segítette a csapattársát, tulajdonképpen egy jó ráhangoló volt neki erre a most következő hétvégére. Pályabajnokságról beszélünk, több versenyszám lesz, Viktornak az Omnium, az azt jelenti, hogy 4 versenyszámból álló összesített értékelés alapján szerintem igen nagy esélye van arra, hogy a magyar bajnoki dobogóra felálljon. Természetesen annak aztán meg szuper öröm lenne számunkra, hogyha az összejönne, hogy magyar bajnoki címet szerezne, hiszen felnőtt korosztályban ez azért egy nem egyszerű történet, úgyhogy most ez a legaktuálisabb jövőbeni programunk. Hát utána meg persze majd a Kritérium bajnokság és a Gemenc nagydíj az meg kiemelt, mint helyi egyesületnek.
0: Szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletére forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon és a Vételkörzetben, szombaton hajnalban 14, napközben 34 fok várható. További híreinket megtalálja az antris.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antris regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
3: A Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, no meg velem Fekete Dávid vagyok. Köszönjük Jorinak a híreket, hogy ülepedjen a sok friss, harapogós infó zenéjünk. David Bowie hív táncba minket. Let's dance!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és most közérdekű közlemény következik az Erőv ZRT megbízásából. Szekszárd vízellátásában a Duna vízállása kulcs szerepet játszik. A jelenlegi aszályos helyzetben a víztermelők utak kapacitását csökkenteni kellett. A hálózatba táplált víz tehát kevesebb, mint a Duna magasabb vízállásánál lenne. Annak érdekében, hogy az előttünk álló időben a vízellátási zavarok ne következzenek be Szekszárd városában, ezúton kérik a lakosokat, hogy figyeljenek a tudatos és takarékos vízfogyasztásra. Az ivóvízellátás biztonságának és a szolgáltatás folyamatos fenntarthatóságának érdekében haladéktalan és fokozott együttműködést kérnek. Kiemelten kérik a felhasználóktól a kertek, gyep, felületek és dísznövények locsolásának, a medencék töltésének, gépjárművek mosásának, járdák, utak és egyéb burkolatfelületek vízzel történő hűtésének, tisztításának és egyéb nagy mennyiségű ivóvíz felhasználással járó tevékenységeknek azonnali szüneteltetését. Felhívják a figyelmet, hogy az Erőv Vízi Közmű ZRT minden szükséges műszaki és üzemeltetési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a vízhiány, illetve a vízkorlátozás bevezetése. Ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján az előrelátható fogyasztási szintek mellett ez az állapot csak a lakosság fegyelmezett és azonnali víztakarékos magatartása mellett tartható fenn. Felhívják a figyelmet arra is, hogy amennyiben a vízfogyasztást nem tudják a vízi közműrendszer kapacitásán belül tartani, elkerülhetetlenné válik a helyi vízhasználat korlátozások bevezetése, amely már a lakosság mindennapi vízhasználatát is érintheti. Közérdekű közleményt hallott az Erőv ZRT megbízásából. Figyeljünk oda a vízre tehát, és hallgassuk tovább a legnagyobbakat, például majd.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel javában benne vagyunk már a hétvégében, legalábbis hangulatban mindenféleképpen, nem is akarnám ezt más irányba terelni, úgyhogy szóljon Bobby Brown-tól a You Can Play the Game!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit! FM 105.1 Rádió Antrit! Drop it!

0: valami Amerika!
1: Ez a Rádió Antvita, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel mindjárt 4, tehát mindjárt vége a melónak, de mi a hazaúton is elkísérjük, infók felfrissítve, dalok pedig bekészítve.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu. Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott. A cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Jelentősen drágul a kínai DeepSeek új mesterséges intelligencia modellje. Hivatalosan is bemutatta a V4 Pro elnevezésű új mesterséges intelligencia modelljét a kínai DeepSeek, amely a vállalat korábbi V4 Flash modelljének jóval magasabb árán érhető el. A fejlesztő szerint az új modell elsősorban az összetett önállóan végrehajtott feladatokban teljesít jobban. Az új árak modelltől, a token típusától és a használat időpontjától függően 50 és 1100% közötti emelkedést jelentenek a jelenlegi díjakhoz képest. Elemzők szerint a mostani bejelentés jelentős változást jelez a DeepSeek árpolitikájában.
3: Rádió Antrit időjárás.
5: Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
2: És vége a melónak, az Antrit továbbra is szól a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. És igen, vége a melónak, jöhet a hétvége, a pihi, a buli, a mindenek, hangolódjunk az 80s.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zené.

Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogy a héten, legalábbis hétfő-kedden megszokhatta, térjünk rá ismét egy picit az útinfókra, az úthelyzetre, mert hogy megindultak a népek ugye minden irányba, de mielőtt még erre rátérnénk, fontos, hogy az M6-os autópálya bátaszéki csomópont jobb lehajtó A ága teljesen lezárásra került mindkét irányban aszfaltozása miatt, ott tehát nem tudja elhagyni az autópályát, vagy felhajtani, attól függ, hogy most ez melyik oldalra is vonatkozik, a lényeg, hogy ott fennakadásra kell készülni, aztán pedig kaszálnak az 51-13-as Szekszárd-Decse-Várdomb összekötő út, 5-ös és 20-as kilométerek között ott útszűkületre kell készülni, emellett kaszálnak szintén a 6-oson a 142-es és a 160-as kilométerek között, itt is útszűkület van a Barcs felé vezető oldalon, legalábbis ezt írja most nekünk az útinform, illetve azt is mondja még, hogy útkarbantartási munkák miatt félpályás lezárás van az M9-es autóúton, a 6-os fő út felé vezető oldalon a 11-es kilométerben, erre is érdemes odafigyelni, ahogyan arra is, hogy burkolatjér festés zajlik az M6-oson a 134-es kilométerben, itt egy forgalmi sávot lezártak a közlekedők elől, ez nagyjából olyan fácán kert magasságát jelenti, így van, ezek tehát a munkálatok, ami pedig a várost forgalmát illeti, hát bizony csatár egy picit bedugult, ahogyan a buszpályaudvar környéke szintén, az Arany Jánosban is fennakadásokra kell készülni, meg hát minden felé, ahol egyébként is lenni szoktak problémák, ott bizony most van probléma, úgyhogy vezessen körültekintően óvatosan a szabályokat betartva, és bizony az úton hazafelé is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei, mutatom, hogy mi teszi majd boldoggá.

0: célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
10: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Remélem már otthon van, szusztan egyet, mielőtt még belevetni magát a tervezésbe, bulizásba, akármibe. Érezze magát picit jól a nyugiban és hangolódjon a French Affair-rel. Ez a szex.
0: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Újabb óra végéhez értünk itt az Antritton, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgi lesz, körülnézzük a világban picit, és mellé aláfestésként továbbra is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlataíról? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Rosszul zárnak az ablakok? Befújja hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró.

0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 900 alkalommal nyújtottak segítséget a vöröskeresztesek a Balatonparton. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Írták. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Hátralevő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, ezt írta a főpolgármester, szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken Facebook oldalán. A hőségriadó jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Zöldet, vizet, fenntartható energiát és zöldebb közlekedést fejlesztettek a most hazahozott uniós források felhasználásának és a város pénzügyi konszolidációjának egyik legfőbb célja, hogy Budapest nagyobb léptékben folytathassa ezt a munkát, írta. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A NIV közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok felé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi földjekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
2: Az a Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, na meg velem. Mi mindig Fekete Dávid vagyok. Utolsó óránkhoz értünk, megnyomjuk ezt, és érkezik az Empire of the Sun.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel is, így közös utazásunk végéhez közeledve egy picikét nézzük meg, hogy mi is történt a mai nap folyamán itt az Antrit univerzumban. Térjünk rá először az antrit.hu-ra, ahol megírtuk, hogy visszatér a kánikula a hétvégére, sajnos, vagy hát valakinek nem sajnos, megint 36 fok is lehet akár vasárnap. Emellett megírtuk, hogy mozdulj, csatlakozz, játsz, kézilabda toborzó lesz Szekszárdon, a Szekszári Sportközpont kézilabda szakosztálya szervezésében, infok tehát antrit.hu, és azt is megírtuk még, hogy jövő héten zárva lesz a Városháza Pakson, erre érdemes lehet még kitérni és odafigyelni. Jó, mindenféle információk, érdekességek megtalálhatók tehát az antrit.hu oldalunkon. Emellett pedig YouTube csatornánkat is ajánlom, ahová már felkerült a mai, ma reggeli beszélgetés, ráadásul ezúttal videós formátumban, úgyhogy egy kicsikét izgalmasabbá tettük azt is, ajánlom figyelmébe tehát antrit.hu, illetve a Rádió Antrit YouTube csatornáját, és Facebookon is érdemes minket követni. Ezek tehát nagyjából a mai nap történései, előttünk pedig továbbra is a legnagyobbak mutatók.
1: Sokszor mondták már, hogy ugorjak a kútba, de nekem valahogy sosem esik útba, vagy hogy így...
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Továbbra is az Antrit, na magam a kedvencei és a tegnap slágerei utolsó fél óránkra kanyarodtunk, töltsük el ezt is együtt, remek dalokat hallgatva, nem is lehet másképp, érkezik a Follow the Flow!
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: És közös utunk végéhez értünk. Remek dalokat hallottunk. Sokszínű délután volt ez is. Köszönöm, hogy itt volt. További jó rádiózást, meg jó pihenést, jó bulikázást. Vasárnap déltől újra együtt. Addig is tényleg minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-ig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak. Megéri betérni.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap

0: legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok. 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, azért, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 km. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A térségből mintegy 1000 helyit és turistát mentettek ki. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amelyet az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, hogy az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten, tájékoztatta a hatóság pénteken az MTI-t. Mint írták, a pénzügyőrök egy budapesti raktár ellenőrzés során bukkantak a silány minőségű utánzatokra, amelyek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak, közölte a hatóság.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Andrét.
4: Can't touch this.

0: Cheers!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

Rádió Andrét!

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A dél-horvátországi erőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, azért, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 km.

0: hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél csak felé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi földekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Rádi Andrit FM 101. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádi Andritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetés hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! +36 30 883 83 51.
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
11: Ez a Rádió Antrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Szenzációs árak a CBA-ban, amit kár lenne kihagyni. Tolletejföl 374, tenajétolaj 699, Edusó Family őrölt kávé 1249 forint, Fadeo 649, hazai 2,8%-os tej csak 198 forint. Ajánlatunk augusztus 13-ától 16-ig érvényes. A CBA-ban alacsony árak várnak, megéri betérni.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Az Integritás Hatóság létrehozta a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság, jelentette be a hatóság az MT-nek csütörtökön megküldött közleményében. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztításra is, akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Az öntisztítási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolat

0: Lelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro pékségtől. Idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyt.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: punto.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Az Integritás Hatóság létrehozta a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság, jelentette be a hatóság az MT-nek csütörtökön megküldött közleményében. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztításra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Az öntisztítási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Help Ékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL 55-ös és BL 80 buzalisztekből burgonyával

0: megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Vöröskeresztesek a Balatonparton. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Írták. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Hátralevő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, ezt írta a főpolgármester, szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken Facebook oldalán. A hőségriadó jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Zöldet, vizet, fenntartható energiát és zöldebb közlekedést fejlesztettek a most hazahozott unió források felhasználásának és a város pénzügyi konszolidációjának egyik legfőbb célja, hogy Budapest nagyobb léptékben folytathassa ezt a munkát, írta. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A Név így közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. Az idei nyári szezonban már 5-ször támad fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 900 alkalommal nyújtottak segítséget a vöröskeresztesek a Balatonparton. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Írták. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Hátralevő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, ezt írta a főpolgármester, szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken Facebook oldalán. A hőség riadó jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Zöldet, vizet, fenntartható energiát és zöldebb közlekedést fejlesztettek a most hazahozott uniós források felhasználásának és a város pénzügyi konszolidációjának egyik legfőbb célja, hogy Budapest nagyobb léptékben folytathassa ezt a munkát, írta. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A NIV közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: A Rádió Andrét. Rádió Andrét.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, mi

0: Rádió Andrét, FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
0: Rádió Andrét.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.